0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtól vagyok, buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfüm tolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: Valahol rá megy a lány.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

az ma akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: Ceglédrádióban.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál Kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: maradnék egyedül.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak, jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-92-95-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglédrádió.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglédrádió felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-92-95-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya, cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori kliséik a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszert feltörnek pár gomnyomással, vagy az, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-92-95-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!
2: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékben vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy-két sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy kort narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerülje a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenség nagyíthatóak minőségromlás nélkül, bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette, ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat. Illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleges időtartamban képesek sprintelve futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak. Egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból, például mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635 925 925-re.

Sosem köszönnök el abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból, vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease-bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgokat és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszálja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés, futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592.

0: orvoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum, tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban, köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizetett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfüm tolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-ön, a Ceglét Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetre igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyver lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre. Szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb. De igen, tényleg szinte bármilyen támadás, az mindig Amerika felé irányul. De hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles. Tehát, hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól. Ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani. Ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóságsokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Ceglét hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhőssaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor ő egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis úti kalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümben mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabály című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és a eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A Ceglédi Rádióban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklót Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az adatokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárca vezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgépalkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál Kisiklót vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklót Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdony és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárványítva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edit üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, összneveznek, és mindent érintetlenül otthagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt otthagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadjon munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacba söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő.

ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor se, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át a golyó az autókat a filmekben. Ágnes írja, hogy a nő hazaér, becsukja az ajtót, és háttal nekidől. Ahogy tényleg, mint amikor már végre megérkeztem itthonra, itthon vagyok, és megnyugszom, nekidőlök az ajtónak, de a valóságban ki csinál ilyet, hogy nekidől az ajtónak, mikor belépett. Ha esetleg üldözik, vagy ilyesmi, és akkor, de még akkor sem maradunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt írja, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd Rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk. Cegléd Rádió!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

A hat lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, aki nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban, írja nekünk Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés, te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbar azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés, nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésen. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is. Aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog, villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van, és nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra. Például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia. Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!

0: Balatonról duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, söprítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, most már este 6-ig lehetünk együtt, szokás szerint kisebb-nagyobb megszakításokkal. A mai május 15-i pénteki jó reggelt Szeglidmán is mondom, vagy mutatom, hogy mivel indul. Most mondom, Ellen Walker következik hamarosan a Bedorov című közös ismerőssel. Tartsanak velem!
1: A jó reggelt Szeglidet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat, megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, napos felhős idő lesz többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadja az orosz hadsereg, közölte a budapesti orosz nagykövettel a külügyminiszter. Orbán Anita az agresszió leállítására és a háború lezárására szólította fel a diplomatát. A tárcavezető azután kérette hivatalába az orosz nagykövetet, hogy szerdán orosz drón támadásokat jelentettek a részben magyar lakta Szojva, Munkács és Ungvár térségéből. A budapesti orosz nagykövetség szerint csupán az ukrán akcióra adott válaszcsapás volt az orosz drón támadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult, és sem civileket, sem lakóépületeket nem érintett. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. A cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, elismert és tapasztalt szakemberként segíti a minisztérium munkáját. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
3: Az időjárásról.
5: Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidámabb, könnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Na, hogy a jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédiel kedvenc slágereivel, és persze a megszokott reggeli robotokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, és azt is elárulom, majd mit üzenek már a csillagok. Hallgassanak!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglidél kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, észak-keleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már szábon tevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Következzen egy friss dal!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, folytatjuk már is a Öreget Szeglédet a legfrissebb információkkal, aztán majd kicsit később a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat, megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, napos felhős idő lesz többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadja az orosz hadsereg, közölte a budapesti orosz nagykövettel a külügyminiszter. Orbán Anita az agresszió leállítására és a háború lezárására szólította fel a diplomatát. A tárcavezető azután kérette hivatalába az orosz nagykövetet, hogy szerdán orosz drón támadásokat jelentettek a részben magyar lakta Szojva, Munkács és Ungvár térségéből. A budapesti orosz nagykövetség szerint csupán az ukrán akcióra adott válaszcsapás volt az orosz drón támadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult, és sem civileket, sem lakóépületeket nem érintett. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca a több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. A cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, elismert és tapasztalt szakemberként segíti a minisztérium munkáját. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban szól a Jó reggelt Ceglid, a folytatásban is az önök kedvencei pörögnek, a mikrofonnál pedig Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan visszatér, és programokat ajánl önöknek. Tartsanak velünk!
1: Jó

0: Helyinformációk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak következő 60 perccel. Hamarosan Ed Sheeran énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Goldigeri vagyok, a rep.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Gyásznapot tartanak ma Kijevben. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Napos felhős idő lesz, többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek és még mindig kutatnak áldozatok túlélők után a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita, a külügyminiszter, tegnap bekérette Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A tárca vezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyuma-állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jövőben a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell.
7: Az időjárásról.
6: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: verünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet, a reggeli visszakaszonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek és lapszemlézek majd egy jó ízűt, ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglédet!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk, tehát itt a 92-t ön a Ceglid Rádióban. Egészen pontosan most a borosonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. A népszerű színész szerelmi élete finom szóval is hektikusan alakult az elmúlt években. Voltak ugyan értékelhető hosszúságú házasságai, de ezeknek rendreválás lett a vége. Utolsó kapcsolatai zátonyra futott, de vajon Stoll Andrásnak miért nincs szerencséje a szerelemben? Kérem szépen, állítólag ez a válasz. Egészen a közelmúltig úgy tűnt, Stoll András volt az a nagy ő, akinek sikerült jól választani a műsor végén. Kis Krisztával tagadhatatlanul szép párt alkottak. Éppen ezért volt meglepő, amikor a Titkok Ramónával című műsorban néhány napja bejelentették, hogy bár békében, de elváltak ágytól, asztaltól. Lap arra volt kíváncsi, már mint a Bors, lehet egy spirituális oka annak, hogy a népszerű színész kapcsolatai nem az égben köttetnek, és pláne nem tartanak az emberi léptékkel nézve az idők végezetéig. A kérdés pedig hazánk legismertebb spiritisztájának, Kiskatónak tettük fel, írja a portál. A léleklátó először a számmisztikát hívta segítségül, majd sugalmazást kapott a túlvilágról. András sorszáma 3-as, ami alapvetően megmutatja, hogy hatalmas benne a szabadság iránti vágy és az életörmörrel való igény, ugyanakkor jelzi, hogy képtelen egy helyben maradni. Hát mondjuk ez kívülállóként is azért ugyanígy tudjuk értékelni, nem? Szóval ebből olyan nagy szakmaiság nincsen. Mindig nyüzsögnie kell, és izzik benne a kalandvágy. Ez egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne lenne meg benne a hűség iránti igény. Nagyon fontos számára, hogy mindig új dolgokat ismerjen és tapasztaljon meg. Véleményem szerint Stoll András egy már többször reinkarnálódott lélek, vagyis nagyon magas az érzelmi intelligenciája. Az ilyen emberek nem tudnak megállapodni egyetlen ember mellett. Ők nagyon hamar kinövik a kapcsolataikat, kezdte a Borsnak Kiskató léleklátó. Kató ugyanakkor egy kicsit mélyebbre is ásott, így talált rá egy rontásra, amivel egy ismeretlen hölgy sújtotta Andrást. Stoll András a kedvenc színészeim egyike, így bevallom, kiemelt figyelmet szenteltem neki korábban, és arra jutottam, hogy jó ideje rontás van rajta. Volt a környezetében egy hölgy, akinek ő nagyon, de nagyon tetszett, azonban András nem áldozta rá figyelmét, ezért végül a nő rontást tett rá, és még egy szerelmi kötéssel is próbálkozott. Hú, ezt már nem nagyon lehet érteni, na mindegy, a kötés teljesen hatástalan volt, de a rontás azóta is érezteti a hatását, vagyis befolyásolja a kapcsolatait. Ez egyébként egy rontás levétellel könnyen olvasolható, és javaslom is Stoll Andrásnak, hogy keressen meg ezügyben, mondom, mindig kell pénzt is, tett ajánlatot Stoll Andrásnak Kis Kató a borsonline.hu felületen keresztül. Tehát Stoll András is téma a portálon részletesebben.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
5: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
7: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. A francia másodosztályból szerződtette Leni Josephet a Ferencváros. A Szilvész gyors támad az első teljes Magyarország idényében a csapat egyik legnagyobb erőssége lett. Bizonyította az európai kupaparandon és múlt hétvégén elhódította a magyar kupát is, melyet reményei szerint a bajnoki cím követ szombaton. A Fradi futballistájával Saliga Norbert beszélgetett, ezt is olvashatják a portálon és az újságban is. Szűcs Kornél a Vojvodina légiósa parádésan szerepelt a Crvena Zvezda elleni szerb kupa döntőben. Szerzett, majd a 11-es párbajban értékesítette a lövését, de ez is kevésnek bizonyult a bajnokságban. Az ezüstéremre és az Európa Liga indulásra pályázó csapat vereséget szenvedett, a játékos Cserháti András kérdezte. Arne Slot ezt nyilatkozta. Folyamatosan javul Kerkez Milos teljesítménye. Nehéz feladat vár rá az áhított BL indulástól egy győzelemre álló Liverpoolra péntek este. Az Európa Liga döntős Aston Villa otthonában kell helytállnia. A BL címvédőnél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatba várható. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója, természetesen labdarúgásról van szó. Majoros Gergely azt nyilatkozta, az odaadásunk a legnagyobb fegyverünk. Már Svájcban készül a magyar férfi jégkorong válogatotta, mieinknek, szombaton rajtoló A csoportos világbajnokságra. A tornát megelőzően a csapat szövetségi kapitányával, Majoros Gergellyel beszélgettünk, írja a portál, a felkészülés nehézségeiről és eredményeiről, a játékosok állapotáról és arról is, mi lehet a legnagyobb fegyverünk a világklasszisokkal teli mezőnyben. Beke Zsombor és Kapolcsi Szabó Bence összeállítása olvasható a nemzeti sport.hu oldalon. Valóra vált álom. A női Euróliga legjobb játékosának megválasztott Juhász Dorka úgy véli, a sorozatban másodikként záró török Galatasarayban kiteljesedett a játéka, de sajnálja, hogy az elődöntőben elszenvedett sérülése miatt kihagyta a zaragozai finálét. Fazekas Zoltán interjúja tehát Juhász Dorkával olvasható a portálon és az újságban is. A magyar férfi kézilabda válogatott kemény meccsen 31-29-es vereséget szenvedett Szerbiától. A világbajnoki selejtező párbaj első meccsén, de a két gólos hátrány nem ledolgozhatatlan a vasárnapi veszprémi visszavágón. A pár az győztese kijut a jövő januári VB-re. Vince Szabolcs helyszíni tudósítása olvasható tehát a nemzeti sport.hu oldalon, és ezzel együtt az újságformátunkban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.

0: Kedves hallgatók, most reklámokkal folytatjuk, utána pedig érkeznek a legfontosabb, legfrissebb információk, utána meg én vissza a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Gyásznapot tartanak ma Kijevben, megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Napos felhős idő lesz, többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek, és még mindig kutatnak áldozatok túlélők után a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita, a külügyminiszter, tegnap bekérette Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV-szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyuma-állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jövőben a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell.
2: Az időjárásról.
6: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Most folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára programokat ajánlok, megszólok az időjárásról. A következő 60 percben pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a roksuli is, hogy hidat építve egyfajta

0: összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308-7072-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: Cegléd Rádió. FM 92.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglidél kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sok felé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon több felé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már szábon tevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegl

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Után kifejezetten jó lesz nekünk, mert Taylor Swift énekel majd. Tőle szól egy közös ismerős, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Gyásznapot tartanak ma Kijevben. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Napos felhős idő lesz, többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojvárról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi par privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatás és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca célja az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulata, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönség szavazás dönt majd.
3: Az időjárásról.
10: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása 2 szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak velem!
0: Jó reggelt Cegléd!

0: napi horoszkóppal folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mottoja, mondat az, hogy ha kell, változtass nyugodtan a dolgokon. Hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ellentétbe keveredhetsz olyan valakivel, akivel pedig szeretnél inkább jóban lenni. Ha így van, ne menj bele konfrontációba, vonulj vissza, kös kompromisszumot, légy megengedő is, értsd meg, ha valaki másképpen ítél meg egy helyzetet. Nem lehet mindenki olyan merész és nyitott, mint te. Bika, ma türelmetlenség lehet rajtad úrrá, és úgy érezheted, hogy körülötte szinte megállt az idő, és semmi sem halad a maga útján. Talán ez így is van bizonyos értelemben, de meg kell értened, hogy vannak dolgok, melyeket nem lehet siettetni. Halmozottan igaz lehet ez egyes emberek gondolkodására is. Ikrek, te általában szinte katalizátorra vagy a körülötted zajló eseményeknek, és ma is igyekszel aktívan részt venni valamiben. Lehet azonban, hogy most úgy érzed magadat, mint a focista, aki mindenkinek lelkesen passzol, de neki senki sem rúgja vissza a labdát. Rák, lehet, hogy ma arra fogsz rádöbbenni, hogy eddig helytelenül ítéltél meg egy helyzetet vagy egy másik embert, talán többet, talán kevesebbet láttál bele, de ma felül kell vizsgálnod a korábbi álláspontodat. Ne érezd ezt úgy, mintha valamilyen negatív dolog lenne. Pont az jó benned, hogy képes vagy változtatni, ha kell. Oroszlán, ma meglehetősen kritikusan állsz hozzá körülötted történő dolgokhoz, emberekhez. Ennek azonban ne adj hangot, ha csak nem akarsz tengelyt akasztani a környezeteddel. Könnyen lehet ugyanis, hogy néhányan körülötted az utóbbi időszakban elvesztették a humorérzéküket, és sértésnek veszik a kritikádat. Szűz, ma úgy érezheted, hogy valaki a környezetedben túlságosan is komolyan veszi a dolgokat, és talán túlreagál egy helyzetet. Ne feledd azonban, hogy ami neked még belefél a normalitásba, másnak az már nagyon szélsőséges lehet. Idekezz hát az illető segítségére lenni, és ne ítélkezz felette. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók, helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, neked általában remek meglátásaid vannak, de nem mindig mered ezeket a nagy közönség előtt elmondani. Pedig nyugodtan megtehetnéd, hiszen hasznára válna a környezetednek. Ma például te lehetsz az, aki megoldást talál egy problémára, vagy felismeri egy furcsa hír mögöttes tartalmát. Skorpió, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amiben igazán jól érzed magadat. Egy közösségbe, ahol odafigyelnek a szavaidra, és azoknak súlya is van. Bánj hát jól velük, légy felelősségteljes, mert van olyan a közeledben, akinek te vagy a minta arra vonatkozóan, hogy hogyan kell élni az életet. Nyilas, te ritkán emeled fel a szavadat, ha sérelem ér. Hát alában csendben maradsz és elrendezed a dolgot önmagaddal. Ma azonban nem kellene hagynod, hogy valaki visszaéljen a jó indulatoddal. Mutasd meg az illetőnek, hogy egy határt azért nálad sem lehet büntetlenül átlépni. Bak, te általában nagyon nehezen jutsz el odáig, hogy szóvá tedd bárki helytelen viselkedését vagy tiszteletlenségét, de a mai helyzet alakulhat ki, amikor nem nagyon tudsz más tenni. Tedd meg, amit kell, légy határozott, de ne légy kegyetlen, csak akkor, ha az illető nem ért a szóból. Ebben az esetben az illető meg fogja érteni, hogy kár újat húzni veled. Vízöntő. Ma hiába adott minden feltétel ahhoz, hogy kikapcsolódj vagy részt vegyél egy eseményen, kiderülhet, hogy ez külső vagy belső okokból mégsem teheted meg. Talán egy feladat akadályoz meg ebben, melyet mindenképpen el kell végezned, de az is lehet, hogy óvatosságból jobbnak látod kihagyni a lehetőséget. És végül halak. Ma olyan helyen ütközhetsz ellenállásba, ahol nem számítasz erre. Talán valaki megváltoztatta a véleményét, vagy új élethelyzetbe került, és emiatt reagál másképpen arra, amit teszel vagy mondasz. Igyekezz megérteni az illetőt, és ne erőltesd a dolgot. Hamarosan visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió.

0: Kisebb információkkal a jó reggelt Ceglédet, aztán jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Gyásznapot tartanak ma Kijevben, megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, napos felhős idő lesz többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojvárról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi par privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca célja az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd.
1: Az időjárásról.
2: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: felfedezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan programajánlóval, és persze szólok majd az időjárásról is, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
7: Reklámot hallottak.
8: Jó reggelt!
7: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számom. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: folytatjuk a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már szábon tevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, azonnal megmutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Egy régi Sonic dal újra gondolásra szól majd a hírek után. A címe It Feels So Good. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Az egyik legsúlyosabb légi csapás érte tegnap Kijevet, visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen, ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
3: Az időjárásról.
8: Ma kezdetben még változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal itt a 92-től, nem sokára pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez pár perc múlva kiderül, úgyhogy ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 0-24-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Ebédrádió. FM 92.5.
2: Nem is tudom, kedves hallgatóink, hogyan köszönjek. Jó reggelt, vagy jó reggelit, vagy mi is lenne itt a helyes köszöntés, mert hogy egy jó reggeliről lesz szó a következő percekben. Bizonyára többen értesültek már róla, hogy Reggelizzük körbe a teret címmel lesz egy különleges esemény most május 20-án szerdán a reggeli órák. Na hát erről fogunk beszélgetni itt a szervezőkkel, a köztét elnökével, Pataki Edinával, és a CETKA kuratóriumi tagjával, Ecseri Hajnalkával. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Szia Gábor.
3: Szia Gábor!
2: Hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy ilyen módon is megmozgassátok egy kicsit a ceglédieket?
5: Elkezdem én egy pici bevezetővel, ez a nagyszerű ötlet, ez a CETKA-tól jött, hogy reggelizzük körbe a teret méhek világnapján. Igen. És felkértek minket, hogy segítsünk benne, úgyhogy mi ennek nagy örömest szert is tettünk, örültünk neki, hogy végre ismét együtt dolgozhatunk helyi szervezetekkel, mert hogy ugye azért a köztétnek mindig is célja volt ez, hogy együtt szervezzünk olyan rendezvényeket, olyan eseményeket, pontosan, amivel meg tudjuk mozgatni a város lakóit, kortól függetlenül, úgyhogy itt köszönöm szépen is, hogy meghívtatok erre minket, és hát reméljük, hogy majd még lesz további folytatása és az együttműködésnek.
2: Úgy. Egy másik rendezvényről is fogunk majd beszélni, de egyelőre maradjunk ennél a jövő szerdainál, pontosabban május 20-a szerdai rendezvénynél. Hát reggel 7-kor már ott kell kukorékolni ezek szerint, aki szeretne részt venni ezen, ugye?
3: Igen, korai a rendezvénynek a kezdete.
2: De reggeli,
3: így van, és a 7 és 9 közötti időszak az azért lett így meghirdetve, mert hogy a gyerekek akkor még mennek óvodába, vagy mennek iskolába, is tudnak csatlakozni esetleg szülőkkel, vagy a csoportok ugye az első órában el akár tudnak jönni akár, illetve a bölcsödéseket is várjuk nagyon sok szeretettel, de aki esetleg később érkezik, mondjuk 9 óra, 9:30 környékén, azt is nagy szeretettel várjuk.
2: Nem fog éhen maradni.
3: Ez
2: az a méhek világnapja, hát akkor nyilván a méz csak bekerül az étrendbe, ugye?
3: Így van.
5: Igen, tehát ennek azért egy edukációs jellege is van, ugye szeretnénk felhívni a fontosságát arra, hogy mit is jelentenek a méhek, mert ugye azért nem véletlen, hogy erre a napra tettük ezt a reggelit, úgyhogy gyakorlatilag ezért van a méhek világnapján, több intézményt is meghívtunk, megkerestünk, és már elég szép számmal jelentkeztek, a jelentkezés az péntekig.
3: Pénteki határidő, igen, és azért nagyon fontos nekünk, hogy ne legyen élelmiszerpazarlás, tehát hogy tudjuk, persze, hogy körülbelül hány fő érkezik, tudjunk készülni asztalokkal, mézes kenyérrel reggelire. És az is nagyon fontos, azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, kérjük a résztvevőket, és csoportokat, osztályokat, hogy hozzanak magukkal a saját kulacsot, poharat a reggeli teához, mert hát teával is készülünk a reggelihez.
2: Igen. Ha valaki lecsúszna erről a bejelentkezésről, és esetleg éppen előző este döbben rá, hogy lesz egy ilyen rendezvény, akkor nem is tud menni.
3: De őt is szeretettel várjuk.
2: Lehetséges azért.
3: Őt is szeretettel várjuk, természetesen ő is jöhet a rendezvényünkre.
2: Igen. Hát a méhek, ugye tudjuk, hogy méhek nélkül nem lenne a Földön élet gyakorlatilag, ugye? Tehát nem is tudom, ki mondta már, melyik tudós, hogy kipusztulnának a méhek, akkor
3: nem lenne
2: záros
3: paradicsomunk,
2: nem lenne
3: zöldségünk, semmit sem lenne, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy éljenek a méhek, és nagyon fontos a mikroklíma szempontjából is, úgyhogy ezért is tervezzük azt, hogy az adománygyűjtés után egy pályázatra majd mini mélegelőkre lehet pályázni a városon belül, a közterületekre terjesszük ezt ki, és nagyon reméljük, hogy sok pályázó jön majd, aki szeretné ezt megvalósítani, ezeket a mini legelőket.
2: Több helyütt hallottunk már ilyenről. Cegléden nincsen egyelőre ilyen mélegelő igazából, amit konkrétan erre jelöltek ki?
5: Önkormányzat által fenntartott területen van mélegelő, tehát van olyan terület, kisebb területek, amit nem kaszálnak, vagy nem mindig olyan rendszerességgel kaszálják, ahogy azt az ezt megelőző időkben tették. Ehhez volt is kihelyezett táblák, de egyéb mélegelőről még nem tudunk cegléden, úgyhogy bőven itt van az ideje szerintem, hogy terjesszük ezt, és megismertessük a lakosságot azzal, hogy mennyire fontos is ez a dolog, és hogy miért is van szükség a méhekre, miért kell őket óvnunk, és hogy miért kell olyan környezetet teremtenünk, ami megfelelő számukra.
2: Persze. Ha oda kimennek gyerekek, felnőttek, akkor hogy kapják meg ezt a kis mézes kenyerüket, milyen formában?
3: Lesz egy információs pult, ahol az adományokat gyűjtjük egy adománygyűjtő ládában.
2: Ez is fontos.
3: Igen, 500 forint per szelet kenyér adománnyal járulhatnak hozzá ehhez a mézes kenyér reggelihez, és ott pedig fogjuk osztani nekik, a kezükbe adjuk a kenyeret, illetve ott a teát is ott fogjuk annál a pultnál osztani a gyerekeknek, felnőtteknek, kísérőknek, aki érkezik.
2: Fontos, és aztán, hogyha összegyűlik az a megfelelő kis összeg, akkor abból lehet majd a mélegelőket kialakítani. Az ki fogja kialakítani egyébként?
3: Ebben lesz majd segítségünk a CETK-n belül. Uh-huh. Van egy személy, aki ezzel foglalkozik, és ő lesz a segítségünkre, hogy hova lehet kialakítani ezt, és a pályázat útján döntjük majd el, hogy hova is kerülnek ki ezek a mini mélegelők.
2: Reméljük, vannak már ötleteitek, gondolom.
3: Hát úgy körülbelül igen, már felmértük a terepet, de nyilván az is fontos, hogy mennyi adomány gyűlik be, amiből mennyit fogunk tudni megvalósítani, reméljük minél többet.
2: Igen, hát ezek a legelők már az idén tudnak működni, vagy inkább jövőre?
3: Kérjük a pályázatot, akkor nagy valószínűséggel még ezt idén létre tudjuk hozni. Így van.
2: Az nagyon jó. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor tényleg a méheknek is jobb lesz, és ezáltal az embereknek is jobb lesz, és ilyenfajta közösségi esemény azért nem gyakran volt itt Cegléden az elmúlt időszakban, úgy emlékszem.
5: Én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen közös reggelizés, és ami még nagyon fontos, és ez is szerintem a közösség erejét mutatja, hogy ceglédi méhészek ajánlanak fel méhet ehhez a mézes kenyér reggelihez. Úgyhogy itt is azért meglátszik az, hogy minél többen dolgozunk egy projekten, és minél többen tesszük bele azt, amit tudunk, az annál sikeresebb lehet.
2: Bizony, bizony. Ugye itt egy másik rendezvényt is említettünk, ami nem sokkal később lesz, május 22-én pénteken, Zöld Cegléd, mint közösségi tér. Ez teljesen másról szól, vagy azért rokon ez a két rendezvény?
5: Ez teljesen rokon olyannyira, hogy most a Zöld Cegléd az gyakorlatilag a mézes reggeli folytatása. Egy, ami nagyon fontos, ugye, hogy a pályázati műveket, azokat majd a Zöld Cegléden lehet leadni.
3: Ja, lesz egy rajzpályázat is, vagyis van hirdetve egy rajzpályázat is ezzel kapcsolatosan. Élet a mélegelőn címmel írtuk ki ezt a rajzpályázatot, és itt tulajdonképpen szabadkézi rajz, festés, illetve újrahasznosított művészettel, tehát képek újságpapírból, kupakokból, természetes anyagokból lehet készíteni, levelekből, ágakból, és a leadási határidő az május 22-e péntek 16 órakor kezdődő Zöld Cegléd eseményen lesz, ezen a családi eseményen, és ezeket a rajzokat későbbiekben szombatra átvisszük a fiatal alkotók műhelyébe, hiszen ott lesz egy fiam piknik, természetesen művészet esemény, ahol az odalátogatók is megcsodálhatják ezeket a rajzokat.
2: De jó.
3: És felkértük a fiatal alkotók műhelyének alkotóit, hogy bírálják el ezeket a rajzokat, tehát, hogy szakmai hitelesség érdekében legyen elbírálva ez a rajzpályázat, és a nyertes alkotásokat pedig május 29-én így bíráljuk el, és jutalmazzuk. És hát a jutalmak, a díjazás az a méhészek által felajánlott értékes mézcsomagok, illetve a legkreatívabb alkotó vagy alkotók az osztályának vagy csoportjának részére közös látogatást nyer egy ceglédi méhészetbe.
2: Jó, ez egy izgalmas dolog. Nekem volt egy tanító bácsim még általános iskolás koromban, és ő méhészkedett, és elvitt minket, megmutatta az ő kis méhészetét, és nem kellett félnünk, nem csíptek meg a méhecskék, és ő elmondta, hogy esténként egyébként azt szereti legjobb, amikor hazamegy, és már méhek elültek, akkor oda kimegy, odahajtja a fejét a kaptárhoz, és hallgatja az ümmögést, és akkor úgy megnyugszik. Ugye? Ilyen hatása is lehet a méheknek.
5: A természet hangjai.
2: Így van. Ugye a két előbb említett esemény, tehát a reggeli is, és a Zöld Cegléd is a Szabadságtéren lesz.
5: Igen, a Zöld Cegléd is a Szabadságtéren lesz, olyannyira, hogy nem is a bazársoron lesznek a termelők, hanem ők is a Szabadságtéren, úgyhogy mindent ott egy helyben megtalálnak. Szóval, hogyha valaki kihozza a pályaművét leadni ott nálunk a köztétnél, akkor maradjon ott, mert nagyon szívesen látjuk, ugyanis megint lesznek helyi termelők és kézművesek, lesz kézműveskedés, lesz méhész bemutató, úgyhogy nagyon színes programokkal várjuk majd az odalátogatókat.
2: Nem lesz unatkozás.
5: Nem lesz unatkozás, akár ott is lehet vacsorázni. Na, aki szeretné.
2: A körbe lehet vacsorázni.
5: Körbe, ott igen, utána a pénteken körbe vacsorázzuk.
2: Igen, igen. Fú, hát az időnk nagyon elszaladt, de nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Tehát május 20-án szerdán reggel 7 és 9 óra között nagyjából lesz ez a bizonyos reggelizzük körbe a teret, a Szabadságteret, és két nappal később, 22-én pénteken, pedig délután 4 órakor kezdődik majd a Zöld Cegléd, mint közösségi tér.
5: Én majd csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogyha valakinek túl sok volt az információ ebben a rövid időben, hogyha a CETK-t vagy a köztétet megkeresi, akkor nagyon szívesen segítünk eligazodni.
2: Természetesen is, akár a interneten is megtaláltak.
5: Igen.
3: Mindenről információt kapnak a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, illetve a cetka.hu-n.
2: Hogy ezzel nincsen gond. Fú, na hát nagyon drukkolok, hogy jó, sikeres rendezvények legyenek ezek, és nagyon szépen köszönöm az értékes információkat a köztét elnöke Pataki Edina, és a CETKA kuratóriumi tagja Ecseri Hajnalka volt a vendégem. Sok sikert, lányok, és várjuk az eredményt.
5: Köszönjük szépen! Züm-züm!
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk dala a Miley Cyrus-énekkel, ez itt a Flowers, tartsanak velem!

0: És már jönnek a hírek itt a 92-tön, kedves hallgatók, a Cegléd Rádióban. Aztán folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a dalokkal. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Az egyik legsúlyosabb légi csapás érte tegnap Kijevet, visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen, ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és csepp folyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
1: Az időjárásról.
2: Ma kezdetben még változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék! Hogy könnyebb legyen felébredni! Hogy jól induljon a nap!

kellemes ébredezést a nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig hallgathatnak rám. Most folytatjuk a jó reggelt Szegédet, a reklámok után a dalokkal. Jön majd többek közt a TNT, de itt lesz velünk Mike Posner is. Én is itt leszek, ugye szoktam volt mondani, énekelni nem fogok, de programot ajánlom.

0: Annál inkább ezért is füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
2: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétóth Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Véget ért, kedves hallgatók, a jó reggel Ceglit Cibi műsor a mai legalábbis. A plusz-minusz kettő meg mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Ezt adat játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Join a Poca Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Az egyik legsúlyosabb légicsapás érte tegnap Kijevet, visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen, ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
2: Az időjárásról.
8: Ma kezdetben még változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Csüveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2 folytatódik a Ceglédia kedves dalaival. Nem sokára pedig lapszemlével. Maradjanak velem, este 6-ig hallgathatnak rá.
0: Ceglédrádió. 92.5.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztán látásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassa mellett a Pix is delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-t, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Sok szempontból új fejezet nyílt Végvári Janka életében, amióta elnyerte a 2025-ös Magyarország szépe címet. A rangos győzelem nem csak a reflektorfénybe emelte, hanem életvitelét is átalakította. Utána magántanulóként folytatta a tanulmányait, éppen a szóbeli érettségére készül, miközben sorra tárulnak fel előtte a lehetőségek. A fiatal szépség természetesen számos férfi szívet is rabul ejtett már, ám a szerelem egyelőre még várat magára. A verseny óta rendkívül sűrűvé váltak a mindennapjaim, és ez az időszak nem könnyű számomra, hiszen idén érettségizem, így rengeteg dologra kellett egyszerre odafigyelnem. A versenyt követően magántanulóként folytattam a tanulmányaimat, ami jelentős változást hozott az életembe. Teljesen új helyzet volt, hogy önállóan kellett felkészülnöm a vizsgákra. Nem volt könnyű időszak ez, de úgy gondolom szükség van a kívásokra, kezdte Végvári Janka, aki a sport terén is egy komoly megmérettetésre készül. A hétköznapokban igyekszem a mozgásra is nagy hangsúlyt fektetni, jelenleg leginkább a futás áll közel hozzám. Készülök egy félmaratonra is, amely ráadásul jótékonysági esemény lesz, így igazán különleges célt ad a felkészülésnek. Emellett a hit nagyon fontos számomra, és rengeteg erőt ad a mindennapokban. Talán meglepő, de a családunkban én veszem ezt a legkomolyabban. Úgy érzem, ez segít abban, hogy egy anyagias világban is a helyes úton maradjak, és olyan ember legyek, akire fel lehet nézni, hangsúlyozta a fiatal szépség, aki életének szinte minden területén harmonikusan halad előre, a szerelem azonban egyelőre még várat magára. Egyáltalán nem zárkózom el az ismerkedéstől, sőt, örülnék egy kiegyensúlyozott párkapcsolatnak. Jó lenne egy olyan társ, akire felnézhetek, és akivel kölcsönösen támogatjuk egymást jóban, rosszban. Egyelőre azonban még nem találtam meg az igazit, és nem is szeretném elsietni. Hiszem, hogy idővel úgy is megérkezik az, akinek kell, fogalmazott a szépség királynő, aki mindenben számíthat családja támogatására. Szeretteire nem csak most, hanem élete legnehezebb időszakában is mindig számíthatott. Volt egy időszak az életemben nagyjából 15-16 éves koromban, amikor túlságosan is befolyásolt mások véleménye, különösen azzal kapcsolatban, hogy elég vékony vagyok-e. Ekkor alakult ki nálam egy anorexiás betegség. A felépülésben egyrészt orvosi segítséget kaptam, másrészt a családom támogatása volt kulcsfontosságú. Az, hogy sikerült túljutnom ezen az időszakon, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon az az önbizalmam, amely a mai napig meghatározza az életemet. Janka augusztusban utazik Vietnámba, hogy részt vegyen a Miss World felkészítő táborában, és megméresse magát a szeptember 5-én rendeződő világdöntőn. Vele is foglalkozik a portál. FM 90.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, ritka az az alkalom, amikor a műsorvezető egy barátjáról írt cikket ajánl a kedves hallgatóknak. Ez most meg fog történni. A blik.hu felületnél járunk még mindig. Szabados Ágnes, az RTL műsorvezetője februárban osztotta meg a írt, hogy férjével Péterrel első gyermeküket várják. A pár tavaly szeptemberben titokban kötött házasságot, és alig néhány hónappal később már a család bővüléséről érkeztek örömteli hírek. A tévés kisfiút hord a szíve alatt, és mivel júliusban érkezik a baba, úgy döntött, ideglenesen búcsút int a televíziós karrierének. A műsorvezető az Instagram oldalán jelentette be, hogy május végéig láthatják őt a nézők a képernyő posztjában, így fogalmazott. Épp egy éve, hogy az RTL Fókusz műsorvezetője lettem. 3 év reggeli, és majdnem 9 év

0: bizonyította a tehetségét és az elhivatottságát, ő is téma, tehát a blik.hu felületen.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól, készletről azonnal

0: Vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Folytatjuk a Ceglédél kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénk, akkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, észak-keleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már szábon tevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 műsor második 60 perce. A One Republic zenél majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Fejtett bableves gazdagon, A menü diós vagy sajtos tészta, fejtett bableves, B menü rántott sertésborda vegyes körettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Elbontották a kordont a Karmeditánál, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. Elbontották a kordont a Karmelitánál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, Magyarországon ma nincs helye kordonoknak a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel a budai várban. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladata a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Tovább nőtt a Tisza párt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van az elszámoltatásra. A Fidesz szavazók csaknem kétharmada ugyanakkor nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén több felé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsáy József. Hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten, hétfőtől csütörtökig. Esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
2: Az időjárásról.
11: Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz-minusz 2-t, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, azok számára ilyen, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert ott én a jó reggel szegédben már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyebb emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számom. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: napi horoszkóppal folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mottoja, mondat az, hogy ha kell, változtass nyugodtan a dolgokon. Hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, ma ellentétbe keveredhetsz olyan valakivel, akivel pedig szeretnél inkább jóban lenni. Ha így van, ne menj bele konfrontációba, vonulj vissza, kös kompromisszumot, légy megengedő is, értsd meg, ha valaki másképpen ítél meg egy helyzetet. Nem lehet mindenki olyan merész és nyitott, mint te. Bika, ma türelmetlenség lehet rajtad úrrá, és úgy érezheted, hogy körülötte szinte megállt az idő, és semmi sem halad a maga útján. Talán ez így is van bizonyos értelemben, de meg kell értened, hogy vannak dolgok, melyeket nem lehet siettetni. Halmozottan igaz lehet ez egyes emberek gondolkodására is. Ikrek, te általában szinte katalizátorra vagy a körülötted zajló eseményeknek, és ma is igyekszel aktívan részt venni valamiben. Lehet azonban, hogy most úgy érzed magadat, mint a focista, aki mindenkinek lelkesen passzol, de neki senki sem rúgja vissza a labdát. Rák, lehet, hogy ma arra fogsz rádöbbenni, hogy eddig helytelenül ítéltél meg egy helyzetet vagy egy másik embert. Talán többet, talán kevesebbet láttál vele, de ma felül kell vizsgálnod a korábbi álláspontodat. Ne érezd ezt úgy, mintha valamilyen negatív dolog lenne. Pont az jó benned, hogy képes vagy változtatni, ha kell. Oroszlán, ma meglehetősen kritikusan állsz hozzá körülötted történő dolgokhoz, emberekhez. Ennek azonban ne adj hangot, ha csak nem akarsz tengelyt akasztani a környezeteddel. Könnyen lehet ugyanis, hogy néhányan körülötted az utóbbi időszakban elvesztették a humorérzéküket, és sértésnek veszik a kritikádat. Szűz, ma úgy érezheted, hogy valaki a környezetedben túlságosan is komolyan veszi a dolgokat, és talán túlreagál egy helyzetet. Ne feledd azonban, hogy ami neked még belefér a normalitásba, másnak az már nagyon szélsőséges lehet. Igyekezz hát az illető segítségére lenni, és ne ítélkezz felette. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Mindjárt is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, neked általában remek meglátásaid vannak, de nem mindig mered ezeket a nagy közönség előtt elmondani. Pedig nyugodtan megtehetnéd, hiszen hasznára válna a környezetednek. Ma például te lehetsz az, aki megoldást talál egy problémára, vagy felismeri egy furcsa hír mögöttes tartalmát. Skorpió, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amiben igazán jól érzed magadat. Egy közösségbe, ahol odafigyelnek a szavaidra, és azoknak súlya is van. Bánj hát jól velük, légy felelősségteljes, mert van olyan a közeledben, akinek te vagy a minta arra vonatkozóan, hogy hogyan kell élni az életet. Nyilas, te ritkán emeled fel a szavadat, ha sérelem ér. Hát talán csendben maradsz és elrendezed a dolgot önmagaddal. Ma azonban nem kellene hagynod, hogy valaki visszaéljen a jó indulatoddal. Mutasd meg az illetőnek, hogy egy határt azért nálad sem lehet büntetlenül átlépni. Bak, te általában nagyon nehezen jutsz el odáig, hogy szóvá tedd bárki helytelen viselkedését vagy tiszteletlenségét, de a mai helyzet alakulhat ki, amikor nem nagyon tudsz más tenni. Tedd meg, amit kell, légy határozott, de ne légy kegyetlen, csak akkor, ha az illető nem ért a szóból. Ebben az esetben az illető meg fogja érteni, hogy kár újat húzni veled. Vízöntő. Ma hiába adott minden feltétel ahhoz, hogy kikapcsolódj vagy részt vegyél egy eseményen, kiderülhet, hogy ez külső vagy belső okokból mégsem teheted meg. Talán egy feladat akadályoz meg ebben, melyet mindenképpen el kell végezned, de az is lehet, hogy óvatosságból jobbnak látod kihagyni a lehetőséget. És végül halak. Ma olyan helyen ütközhetsz ellenállásba, ahol nem számítasz erre. Talán valaki megváltoztatta a véleményét, vagy új élethelyzetbe került, és emiatt reagál másképpen arra, amit teszel vagy mondasz. Igyekezz megérteni az illetőt, és ne erőltesd a dolgot. Hamarosan visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglidél kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkor erős, de zivatarok idején viharos széllőgések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már szábon tevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss.

0: délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Hamarosan Alex Warren énekel majd nekünk, tőle szól a Fever Dream, de csak is kizárólag a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
8: Goldigeri vagyok, a rep.
6: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel, minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai, Cegléd külső körösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Elbontották a kordont a Karmelitánál, ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a budai várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárca vezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Tovább nőtt a Tisza párt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van az elszámoltatásra. A Fidesz szavazók csak nem kétharmada ugyanakkor nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. Érzékeltette a problémát Gacsáy József. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezés díjmentes.
2: Az időjárásról.
9: Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítés és ehhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkület és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az evéthez. Folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt, persze a dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és nem sokára foglalkozok egy nagyon picit a mai nappal, azaz május 15-ével péntekkel. Tartsanak ezért is velem.
0: Szeglét Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, május 15-e van, tehát a mai napon a Szonyák és a Zsófiák ünnepelhet meg, de hallgatóink köszönhetik János és Izidor nevű ismerőseiket is. Egyébként a Szonya a Zsófia orosz név becézőjéből állandósult, jelentése bölcsesség. A Zsófia görög eredetű név, jelentése ebben az esetben is az, hogy bölcsesség. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1948-ban látta meg a napvilágot Brian Eno, angol zenész, a Roxy Music együttes tagja. 73 éve született Mike Oldfield, Grammy-díjas angol zeneszerző, több hangszeres zenész, egyiket elsősorban gitáros. Michael Gordon Oldfield Angliában, Readingben született. A szülei nem zenészek voltak, de érdekes módon három gyermekük is azzá vált. A zenéhez orvosapjának annyi köze volt, hogy akusztikus gitáron minden karácsonykor eljátszott egy dalt a családnak. Mike Oldfield 7 éves korában a televízióban hallotta játszani Bert Whedon-t, a gitárvirtuózt, és ekkor kérte meg apját, hogy vegyen neki egy gitárt. 10 éves korára már zenét szerzett. Nem sokkal később folk klubokba lépett fel, ahol általában 2-15 perces blokkot játszhatott. Ezután egy amatőr beat zenekarban zenélt, ahol Shadows számokat adtak elő. 1967-ben 14 éves korában a nővérével Sally Oldfield-dal megalakították a The Sally Angie nevű folk duójukat. A nővére főleg énekelt, Mike pedig főleg gitározott, a dalaikat is maguk szerezték. A Transatlantic lemezkiadó társaságnál egyébként 68-ban meg is jelentettek egy nagy lemezt, Children of the Sun címmel, 69-ben pedig egy kis lemezt is kiadtak. A duó ezután egyébként felbomlott, Sally Oldfield szóló karrierbe kezdett, Mike pedig másik testvérével, Terry Oldfield-del alakított újabb duót, Barefoot néven, rockzenét játszottak, de lemezt kiadni nem tudtak, és hamar beszüntették a tevékenységüket. Utána egyébként játszott egy pár helyen még Mike Oldfield, aztán utána szóló karrierbe kezdett, tehát ez volt, vagy ez a legsikeresebb időszaka. 73 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, természetesen ő muzsikál a folytatásban.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 1951-ben látta meg a napvilágot Dennis Fredriksen, zenész, a Toto formáció tagja. A tagok eredetileg Still Dan és másakkor íres együttesek albumai jelentek meg, vagyis zenéltek, később más zenekarokból, például Baskek zenekarából és Cher együtteséből is jöttek zenészek. Így alakult meg a Toto Jeff Porcaro vezetésével. Első lemezük az Azonos című album, Toto, 1978-ban látott napvilágot. Kezdetől fogva elismert a munkásságuk és számos zenész alapvetésként tekint rájuk. Egyébként az elmúlt évtizedekben számos sóscsapás érte a zenekart. Hát kérem szépen, azt mondja, Jeff Porcaro 92-ben hújt el, 2015-ben testvére Mike Porcaro követte. Sajnos több Turning Member is utánuk ment az idősanán, de ahogy Jeff akarta és akarná most is, tovább él hagyaték a barátja Luke vezetésével. Magyarországon is népszerű együttesnek számítanak természetesen. Egyébként Steve Lukather eddig összesen 13 alkalommal járt hazánkban, ebből 7-szer a Toto formációval. Elterjedt ugye annak idején legenda, hogy a zenekar neve az Úsz a csodák csodája című filmből származik. Az együttes szerint viszont a latin Toto, azaz összes teljes szóró kapta a nevét. Korábban azt is elmondták, hogy egyszerű nevet szerettek volna a zenekaruknak választani. Így lett ez a nevű, hogy Toto. És ők következnek most itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió.

0: és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, észak-keleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Véget ért a plusz mínusz kettő indul a péntek délután. Kedves hallgatók, nálunk ezzel a felvétellel. Hamarosan Alex Warren érkezik hozzánk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, velünk. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
6: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változékony időre számíthatunk, megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Szakmai társadalmi egyeztetésen dől el a várban lévő reprezentatív kormányzati épületek sorsa. A rekonstrukcióra 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget az előző kormány, közölte a helyszínen a közlekedési és beruházási miniszter. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet, az együttműködés kerül a középpontba. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping, kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenekíteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások is Oroszországban. Riazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest megyei Csemő közelében. A tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztet. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult. A hajdubihari nádudvarnál a nádas és az ajnövényzet kapott lángra. A tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, a hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt.
2: Az időjárásról.
9: Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: reggelt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben az órában nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan az is kiderül, mi a téma. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléden!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk a péntek délutánt, hogy mi a téma mindjárt kiderül. A riporter Szatvári Gábor.
1: Kedves hallgatóink, nemrégiben hallhattak már egy beszélgetést azon apropóból, hogy a Ceglédi Táncsics iskolában 70 éve indult meg az a bizonyos zenei képzés, ami a mai napig is legendásnak számít. Ezt megünnepelendő lesz egy koncert május 16-án, 17 órakor kezdődik majd ez a koncert, és ennek kapcsán beszélgetek a koncert két résztvevőjével. Itt van velem Bori Viktor, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz! És itt van Banai Szilárd is. Szia, Szilu!
2: Szervusz, szia, és köszöntöm a rádió hallgatókat is szintén.
1: Fú, hát ez számotokra is egy esemény, hiszen ugye ti is oda jártatok a suliba. Egy picit meséljetek már arról, hogy egyáltalán hogy kerültetek ti a Táncsicsba? Szülői akaratra, vagy ti magatok vonzódtatok már akkor is csöbb gyerekként a muzsikához?
3: Köszönöm én, mint
1: Viktor.
2: Nézek rád, Viktor.
3: Mert nem egy időben jártunk,
1: igen.
3: Úgy emlékszem. Hát nálam nagyon egyszerű, a nagyapám ott tanított.
1: Hát így egyszerű,
3: matek, igen. Fizikát, úgyhogy én már jóval a iskola kezdés előtt bejártam a tanáriba, ott ültem az ölébe, stb. Már akkor kellemes helynek tűnt. Hát aztán meg, mivel már iskola előtt elkezdtem zongora órákra járni, kézenfekvő volt, meg gondolom odaírottak be, ilyen egyszerű.
1: Te meg nem vitatkoztál.
3: Én meg nem vitatkoztam.
1: Igen, mert ez így jól esett neked. Szilu, nálad hogy volt ez?
2: Hát ugyanennyire egyenes út vezetett, szóval nekem is az édesanyám az alapítója a zeneiskola ütőtanszakának.
1: Igen, igen.
2: És akkor így a zenei általános az eléggé tényleg kézenfekvő volt, úgyhogy nem is volt kérdés, vagy szóval ez így magától adódott, hogy akkor természetesen az ikertesóm, ha van egy ikertesóm is, akkor oda fogunk járni.
1: Igen, igen, és nem bántad meg egy pillanatig
2: nem,
1: sem.
2: Nem. Ez egy nagyon-nagyon jó hely.
3: Nem, hát nem, hogy nem bántam meg, ez egy olyan életre szóló alapot adott, amiről csak elérzékenyülten tudok beszélni, főleg mostanában. Szóval ez egy védett környezet volt.
1: Aha.
3: Maradjunk abba. Mindentől függetlenül, attól függetlenül, hogy az ünneplő az a kisdobos, meg az útő.
1: Jó, persze, ez az egy, meg
3: ez
1: volt
3: egy, ez
1: még
3: egy
1: akkor,
3: különbség volt. De ugye ne felejtsük el, én 68-ba kezdtem oda járni, ott régi vágású tanárok voltak, jó, a fiatalok.
1: Persze, igen,
3: is.
1: Igen. De más hát, időszak volt az még, igen.
3: Igen, és hát amit megkaptunk ilyen zenei alapképzésben, Kodály apának köszönhetően nyilván, az valami egyedülálló, ez a mindennapos zeneóra és a éneklés, a furuljázás, a zeneiskolába járás, erről szólt az életünk.
1: Igen.
3: A gyerekkorunk. De gondolom más is így van vele, máshol is, aki ilyen zenei tagozatra járt, úgyhogy ez tényleg megalapozta a továbbiakat.
1: Voltak meghatározó pedagógusok az életetekben, aki az egyértelműen oda vitt titeket, hát sok százan vagy több ezren végeztek nyilván itt a 70 év alatt gyerekek, és hát nem mindenkiből lett muzsikus. De
2: mindenképpen. Nyilván a Iványos Erzsikelénit szerintem elsőként említhetjük, bár...
3: Aki a felsőbe tanított.
2: Vagy a felsőbe, igen. De a Palotinus Irénke néni az alsóba. Egyébként nekem volt egy nagyon kedves osztályfőnök, még alsóban, Pelles Néva néni, akinek az unokájával aztán nagyon sokáig játszottam is együtt, a Mirkóval.
1: De jó.
2: Szóval, hogy igen, és amit esetleg még hozzátennék ahhoz, amit a Viktor mondott, nyilván a zenei képzésünk megalapozásához, hogy abban az időben talán most is valamelyest ez még él, hogy aki a zenei osztályba járt, az kivétel nélkül mindenki tanult zenét, tehát járt valamilyen hangszerre a zeneiskolába. És aki nem, az tényleg talán egy-két gyerek volt, de ott ez egész egyszerűen divat is volt, vagy hogy mondjam, egyfajta én elvárás is volt, hogy akkor tanuljon valamilyen hangszeren, amellett, hogy egyébként minden nap énekóra, és valóban furuljáztunk,
1: meg szolfés,
2: szolfés, igen, alapokat kaptunk, úgyhogy ez tényleg meghatározó.
1: Igen. Már ott egyébként megfogalmazódott bennetek az általánosban, hogy ezt a pályát választanátok, vagy ez egy későbbi dolog lett?
3: Hát ugye, ahogy Szilárd mondja, mindenki tanult egy hangszeren, most nyilván elkezdődött egy egészséges rivalizálás.
1: Hogyne?
3: Tehát ugye a jobb zongoristák, nem tudom, a jobb hegedűsök, stb. És ez is egy ilyen motiváció volt, tehát nálunk is voltak páron az osztályban. Szerintem megemlíthetem a Varga Patyó, Kis Gabi, tehát rivalizáltunk is, és hát közben meg hát akinek jobban ment, hát visszajelzések a tanároktól talán érdemes.
4: Fontos az is bizony. Igen, igen.
3: És hát aztán ez így is lett.
4: Igen, igen. És hát mind a ketten ott kötöttetek ki a zenei pályán aztán, és ezt sem bántátok meg, gondolom, azóta sem, mert nagyon lelkesen csináljátok.
3: Hát jó lett volna mondjuk ügyvédnek vagy orvosnak lenni, bizonyos.
4: Gondolod? Szakorol,
3: de egyébként meg hát persze, hogy nem. Tehát ez most már erről szólt eddigi életünk, és az, hogy ez így is marad.
4: Igen. Mi volt az az első olyan koncert, vagy alkalom, amikor úgy igazából meg tudtátok mutatni a tehetségeteket, és úgy vissza is emlékeztek rá, hogy na, volt egy ilyen első, vagy nem volt ilyen első, hanem sok első volt? Vagy...
2: Nekem igazából ilyen konkrét egy koncertet nem tudok kiemelni, de maga a Táncsicsest, ami egyébként minden évben volt,
4: az bizony,
2: és, és az egy tényleg egy olyan ünnep volt, és volt egy olyan fajta emelkedettsége, meg ünnepélyessége, amin tényleg egy nagy dolog volt fellépni, és valahogy a zeneiskola keretei, vagy a zeneiskolával együtt működve úgy hozta az élet, hogy nekem ott volt lehetőségem viszonylag korán a dob felszereléssel megmutatkozni, vagy fellépni annak ellenére, hogy mondjuk én csellista voltam, tehát még nem jártam ütőzni egyébként, mert viszonylag későn kezdtem el, de hogy ezek a Táncsicsestek mindenképp, ott egyébként mi jártunk a tesómmal ilyen irodalmi szakkörre, tehát ilyen színdarabokba is rendszeresen részt vettünk, szóval hogy ez a Táncsicsest az egy...
4: Hát mai napig egy jeles rendezvény, az biztos. Igen, igen. Ez így van. Neked, Viktor, volt ilyen emlékezetes koncertet?
3: Volt, igen, amire úgy többször visszaemlékszem, pont az említett Kis Gabriellával, négykezes versenyek. És akkor volt egy pillanat, ami hát tényleg emlékezetes nekem. Vác ott volt, meg is van az emlékplakett, ahol, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy talán Frank Oszkárnak, aki az Összhangzottan könyvet is írta, volt egy darabja, és ott volt a szerző, és akkor ez egy ilyen első
4: pillanat. A jeles esemény.
3: Ugye, igen, és akkor dicséretet kaptunk, és úgyhogy körülbelül ez.
4: Igen, igen, igen. Most, amikor eljött ez az évforduló, akkor ugye hát többféle megemlékezés is zajlik, többek között lesz ez a szombati koncert. Erre való felkészülésben azért voltak változások menet közben, mert ugye elvileg hárman lettetek volna ott a színpadon.
3: Igen, tehát ugye tényleg már ősz óta tervezgettük András Tamással, akit ritkán hallható itt. És
4: de nem kell bemutatni a szemét.
3: Nem kell bemutatni, és hát ez egy ilyen klassz, közös valami lett volna, hát sajnos családi okokból ő lemondta.
4: Igen.
3: És így maradtunk ketten, de megoldjuk.
4: Hát játszottatok ti már eleget ketten, nem?
3: Ketten, igen, úgyhogy voltak még többen is.
4: Igen.
3: Tehát hallott már a világ olyat, hogy dob és zongora együtt, úgyhogy ez biztos, hogy lesz. És hát mi vagyunk a végén, azért ugye fontos tudni, hogy a koncert gerincét a diákok produkciója adják.
4: Igen, igen.
3: És a legvégén lesz egy ilyen rövidebb jazz blokk, amitben mi közreműködünk, és hát a többieket is képviselve, akik nem tudtak eljönni.
4: Persze, igen, igen, igen. Hogyan állt össze a műsor egyébként? Saját szerzemények, vagy feldolgozások lesznek inkább?
3: Most nem saját szerzeményekkel készülünk, hanem annyit elárulhatok, hogy klasszikus jazz darabokkal. De legyen az többi meglepetés.
4: Legyen meglepetés. A koncert helyszínéről még nem beszéltünk, hol lesz mindez.
2: A Kossuth Művelődési Központban 5 órakor szombaton.
4: Így van, tehát aki szeretne elmenni, az...
2: Nagyon sok szeretettel, és biztos, hogy nagyon színes műsor lesz, és mindenki megtalálja.
4: Igen, igen. Hát már csak a régi diákok közül is biztos, hogy nagyon sokan eljönnek majd, akik valamikor oda jártak, vagy a gyerekük, unokájuk jár oda, akár éppen most is. Tehát
3: biztos, hogy
4: nem lesz hiány közönségben, egészen biztos. Hú, hát ez azért egy érdekes történet lesz, amikor a kicsik is megmutatják, meg a már öreg rutinosok is ott lesznek, és ők is megmutatják, hogy mit tudnak. Na hát, én nagyon drukkolok, hogy minél többen ott legyenek, és sikeres legyen ez a koncert, és méltó módon emlékezzetek meg erről a 70 éves évfordulóról, azért nem semmi.
2: Nagy dolog.
3: Várunk is mindenkit nagy szeretettel.
4: Nagyon jó. A Cambori nevezetű csapat Dance című dalát gondoltam ide.
3: Okay.
4: Az nekünk megvan.
3: Jó.
4: Úgyhogy ezzel búcsúzunk el most tőletek, jó?
3: Hát végül is ketten csináltok a szilárdot.
4: Azt is ráadásul, na szóval mind a ketten benne vagytok, úgyhogy mindenképpen ide illik, úgyhogy ezzel köszönöm meg nektek ezt a beszélgetést, és drukkolok nektek is, és természetesen mindenkinek, aki színpadra lép, és aki ott a háttérből is segíti ezt a szombat este, vagy hát inkább kora este, késő délután 5 órakor kezdődő koncert létrejöttét, úgyhogy Bori Viktor és Barnai Szilárd, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
3: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetes rágcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hamarosan Benson Boone énekel nekünk, tőle szól a Mystical Magical című közös ismerős. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony időre számíthatunk, megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Gyásznap van Kijevben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenekíteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások is Oroszországban. Riazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest megyei Csemő közelében. A tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztet. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult. A hajdubihari nádudvarnál a nádas és az ajnövényzet kapott lángra. A tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, a hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak.
2: Az időjárásról.
6: Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig lapszemlézünk, de programokat is ajánlok, úgyhogy mindenképpen füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétóth Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk tehát itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Egészen pontosan most a borosonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. A népszerű színész szerelmi élete finom a szóval is hektikusan alakult az elmúlt években. Voltak ugyan értékelhető hosszúságú házasságai, de ezeknek rendreválás lett a vége. Utolsó kapcsolata is zátonyra futott, de vajon Stoll Andrásnak miért nincs szerencséje a szerelemben? Hát kérem szépen, állítólag ez a válasz. Egészen a közelmúltig úgy tűnt, Stoll András volt az a nagy ő, akinek sikerült jól választani a műsor végén. Kis Krisztával tagadhatatlanul szép párt alkottak. Éppen ezért volt meglepő, amikor a Titkok Ramónával című műsorban néhány napja bejelentették, hogy bár békében, de elváltak ágytól, asztaltól. Lap arra volt kíváncsi, már mint a Bors, lehet-e spirituális oka annak, hogy a népszerű színész kapcsolatai nem az égben köttetnek, és pláne nem tartanak az emberi léptékkel nézve az idők végezetéig. A kérdés pedig hazánk legismertebb spiritisztájának, Kiskatónak tettük fel, írja a portál. A léleklátó először a számmisztikát hívta segítségül, majd sugalmazást kapott a túlvilágról. András sorszáma 3-as, ami alapvetően megmutatja, hogy hatalmas benne a szabadság iránti vágy és az életörmörrel való igény, ugyanakkor jelzi, hogy képtelen egy helyben maradni. Hát mondjuk ez kívülállóként is azért ugyanígy tudjuk értékelni, nem? Szóval olyan nagy szakmaiság nincsen. Mindig nyüzsögnie kell, és izzik benne a kalandvágy. Ez egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne lenne meg benne a hűség iránti igény. Nagyon fontos számára, hogy mindig új dolgokat ismerjen és tapasztaljon meg. Véleményem szerint Stoll András egy már többször reinkarnálódott lélek, vagyis nagyon magas az érzelmi intelligenciája. Az ilyen emberek nem tudnak megállapodni egyetlen ember mellett. Ők nagyon hamar kinövik a kapcsolataikat, kezdte a Borsnak Kis Kató léleklátó. Kató ugyanakkor egy kicsit mélyebbre is ásott, így talált rá egy rontásra, amivel egy ismeretlen hölgy sújtotta Andrást. Stoll András a kedvenc színészeim egyike, így bevallom, kiemelt figyelmet szenteltem neki korábban, és arra jutottam, hogy jó ideje rontás van rajta. Volt a környezetében egy hölgy, akinek ő nagyon, de nagyon tetszett, azonban András nem áldozta rá figyelmét, ezért végül a nő rontást tett rá, és még egy szerelmi kötéssel is próbálkozott. Hú, ezt már nem nagyon lehet érteni, na mindegy, a kötés teljesen hatástalan volt, de a rontás azóta is érezteti hatását, vagyis befolyásolja a kapcsolatait. Ez egyébként egy rontás levétellel könnyen orvosolható, és javaslom is Stoll Andrásnak, hogy keressen meg ezügyben, mondom, mini kell pénzt is, tett ajánlatot Stoll Andrásnak Kis Kató a borsonline.hu felületen keresztül. Tehát Stoll András is téma a portálon részletesebben.
0: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. A francia másodosztályból szerződtette Lenny Joseph-et a Ferencváros. A Szilvis gyors támadó az első teljes Magyarország idényében a csapat egyik legnagyobb erőssége lett. Bizonyította az európai kupaporondon, és múlt hétvégén elhódította a Magyar Kupát is, melyet reményei szerint a bajnoki cím követ szombaton. A Fradi futballistájával Saliga Norbert beszélgetett, ezt is olvashatják a portálon és az újságban is. Szűcs Kornél a Vojvodina légiósa parádésan szerepelt a Crvena Zvezda elleni szerb kupa döntőben. Szerzett, majd a 11-es párbajban értékesítette a lövését, de ez is kevésnek bizonyult a bajnokságban. Az ezüstéremre és az Európa Liga indulásra pályázó csapat vereséget szenvedett, a játékos Cserháti András kérdezte. Arne Slot ezt nyilatkozta. Folyamatosan javul Kerkez Milos teljesítménye. Nehéz feladat vár rá az áhított BL indulástól egy győzelemre álló Liverpoolra péntek este. Az Európa Liga döntős Aston Villa otthonában kell helytállnia. A BL címvédőnél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatba várható. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója, természetesen labdarúgásról van szó. Majoros Gergely azt nyilatkozta, az odaadásunk a legnagyobb fegyverünk. Már Svájcban készül a magyar férfi jégkorong válogatotta mieinknek szombaton rajtoló A csoportos világbajnokságra. A tornát megelőzően a csapat szövetségi kapitányával, Majoros Gergellyel beszélgettünk, írja a portál, a felkészülés nehézségeiről és eredményeiről, a játékosok állapotáról és arról is, mi lehet a legnagyobb fegyverünk a világklasszisokkal teli mezőnyben. Beke Zsombor és Kapolcsi Szabó Bence összeállítása olvasható a nemzeti sport.hu oldalon. Valóra vált álom. A női Euróliga legjobb játékosának megválasztott Juhász Dorka úgy véli, a sorozatban másodikként záró török Galatasarayban kiteljesedett a játéka, de sajnálja, hogy az elődöntőben elszenvedett sérülése miatt kihagyta a zaragozai finálét. Fazekas Zoltán interjúja tehát Juhász Dorkával olvasható a portálon és az újságban is. A magyar férfi kézilabda válogatott kemény meccsen 31-29-es vereséget szenvedett Szerbiától a világbajnoki selejtező párbaj első meccsén, de a két gólos hátrány nem ledolgozhatatlan a vasárnapi veszprémi visszavágón. A pár az győztese kijut a jövő januári VB-re. Vince Szabolcs helyszíni tudósítása olvasható tehát a nemzeti sport.hu oldalon, és ezzel együtt az újságformátunkban is.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a Ceglédi piaccsarnokban.

0: Kóna nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: rovatunk, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, észak-keleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan Olivia Dean énekel, tőle szól majd a So Easy. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a szlovén határon. Változik a H5-ös hév közlekedése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita kolostort övező kordon lebontását. Majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. Őrizetbe vett a cseh rendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyát, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani. A férfi azt tervezte, hogy a koponyát eltemeti, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös M1-es hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik a Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
2: Az időjárásról.
5: Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet, a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, folytatjuk dalokkal a péntek délután, nem sokára pedig foglalkozok egy picit a mai nappal, születésnapos zenészekkel, valamint a névnaposokkal, úgyhogy mind

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót,

0: látta meg a napvilágot Brian Eno, angol zenész, a Roxy Music együttes tagja. 73 éve született Mike Oldfield, Grammy-díjas angol zeneszerző, több hangszeres zenész, egyiket elsősorban gitáros. Michael Gordon Oldfield Angliában, Readingben született. A szülei nem zenészek voltak, de érdekes módon három gyermekük is azzá vált. A zenéhez orvosapjának annyi köze volt, hogy akusztikus gitáron minden karácsonykor eljátszott egy dalt a családnak. Mike Oldfield 7 éves korában a televízióban hallotta játszani Bert Whedon-t, a gitárvirtuózt, és ekkor kérte meg apját, hogy vegyen neki egy gitárt. 10 éves korára már zenét szerzett. Nem sokkal később folk klubokba lépett fel, ahol általában 2-15 perces blokkot játszhatott. Ezután egy amatőr beat zenekarban zenélt, ahol Shadows számokat adtak elő. 1967-ben 14 éves korában a nővérével Sally Oldfield-dal megalakították a The Sally Angie nevű folk duójukat. A nővére főleg énekelt, Mike pedig főleg gitározott, a dalaikat is maguk szerezték. A Transatlantic lemezkiadó társaságnál egyébként 68-ban meg is jelentettek egy nagy lemezt, Children of the Sun címmel, 69-ben pedig egy kis lemezt is kiadtak. A duó ezután egyébként felbomlott, Sally Oldfield szóló karrierbe kezdett, Mike pedig másik testvérével, Terry Oldfield-el alakított újabb duót, Barefoot néven, rockzenét játszottak, de lemez kiadni nem tudtak, és hamar beszüntették a tevékenységüket. Utána egyébként játszott egy pár helyen még Mike Oldfield, aztán utána szóló karrierbe kezdett, hát ez volt, vagy ez a legsikeresebb időszaka. 73 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, természetesen ő muzsikál a folytatásban.
1: Szeglét Rádió.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 1951-ben látta meg a napvilágot Dennis Fredriksen, zenész, a Toto formáció tagja. A tagok eredetileg Still Dan és másakkor íres együttesek albumai jelentek meg, vagyis zenéltek, később más zenekarokból, például Baskek zenekarából és Cher együtteséből is jöttek zenészek. Így alakult meg a Toto Jeff Porcaro vezetésével. Első lemezük az Azonos című album, Toto, 1978-ban látott napvilágot. Kezdető fogva elismert a munkásságuk és számos zenész alapvetésként tekint rájuk. Egyébként az elmúlt évtizedekben számos sóscsapás érte a zenekart. Hát kérem szépen, azt mondja, Jeff Porcaro 92-ben hunyt el, 2015-ben testvére Mike Porcaro követte. Sajnos több Turning Member is utánuk ment az idősorán, de ahogy Jeff akarta és akarná most is, tovább él hagyaték a barátja Luke vezetésével. Magyarországon is népszerű együttesnek számítanak természetesen. Egyébként Steve Lukather eddig összesen 13 alkalommal járt hazánkban, ebből 7-szer a Toto formációval. Elterjedt ugye annak idején legenda, hogy a zenekar neve az Úszott csodák csodája című filmből származik. Az együttes szerint viszont a latin Toto, azaz összes teljes szóró kapta a nevét. Korábban azt is elmondták, hogy egyszerű nevet szerettek volna a zenekaruknak választani. Így lett ez a nevű, hogy Toto. És ők következnek most itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. We'll be right back.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédél kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már szábon tevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.

0: Ma mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Dua Lipa énekli el Houdini című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Joy napok a Diego-ban, május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékony időre számíthatunk, befejezetlen épület nem marad a várban, mondta az új miniszterelnök. Változik a H5-ös hév közlekedése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita kolostort övező kordon lebontását. Majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. Őrizetbe vett a cseh rendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyát, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani. A férfi azt tervezte, hogy a koponyát eltemeti, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik a Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
2: Az időjárásról.
9: Délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet, a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, a Celídia kedvenceivel, fontos hasznos infokkal, programajánlóval és alapszemlével. Ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtól széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számom. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-t, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Sok szempontból új fejezet nyílt Végvári Janka életében, amióta elnyerte a 2025-ös Magyarország szépe címet. A rangos győzelem nem csak a reflektorfénybe emelte, hanem életvitelét is átalakította. Utána magántanulóként folytatta a tanulmányait, éppen a szóbeli érettségére készül, miközben sorra tárulnak fel előtte a lehetőségek. A fiatal szépség természetesen számos férfi szívet is rabul ejtett már, ám a szerelem egyelőre még várat magára. A verseny óta rendkívül sűrűvé váltak a mindennapi, és ez az időszak nem könnyű számomra, hiszen idén érettségizem, így rengeteg dologra kellett egyszerre odafigyelnem. A versenyt követően magántanulóként folytattam a tanulmányaimat, ami jelentős változást hozott az életembe. Teljesen új helyzet volt, hogy önállóan kellett felkészülnem a vizsgákra. Nem volt könnyű időszak ez, de úgy gondolom szükség van a kívásokra, kezdte Végvári Janka, aki a sport terén is egy komoly megmérettetésre készül. A hétköznapokban igyekszem a mozgásra is nagy hangsúlyt fektetni, jelenleg leginkább a futás áll közel hozzám. Készülök egy félmaratonra is, amely ráadásul jótékonysági esemény lesz, így igazán különleges célt ad a felkészülésnek. Emellett a hit nagyon fontos számomra, és rengeteg erőt ad a mindennapokban. Talán meglepő, de a családunkban én veszem ezt a legkomolyabban. Úgy érzem, ez segít abban, hogy egy anyagias világban is a helyes úton maradjak, és olyan ember legyek, akire fel lehet nézni, hangsúlyozta a fiatal szépség, aki életének szinte minden területén harmonikusan halad előre, a szerelem azonban egyelőre még várat magára. Egyáltalán nem zárkózom el az ismerkedéstől, sőt, örülnék egy kiegyensúlyozott párkapcsolatnak. Jó lenne egy olyan társ, akire felnézhetek, és akivel kölcsönösen támogatjuk egymást jóban, rosszban. Egyelőre azonban még nem találtam meg az igazit, és nem is szeretném elsietni. Hiszem, hogy idővel úgy is megérkezik az, akinek kell, fogalmazott a szépségkirálynő, aki mindenben számíthat családja támogatására. Szeretteire nem csak most, hanem élete legnehezebb időszakában is mindig számíthatott. Volt egy időszak az életemben nagyjából 15-16 éves koromban, amikor túlságosan is befolyásolt mások véleménye, különösen azzal kapcsolatban, hogy elég vékony vagyok-e. Ekkor alakult ki nálam egy anorexiás betegség. A felépülésben egyrészt orvosi segítséget kaptam, másrészt a családom támogatása volt kulcsfontosságú. Az, hogy sikerült túljutnom ezen az időszakon, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon az az önbizalmam, amely a mai napig meghatározza az életemet. Janka augusztusban utazik Vietnámba, hogy részt vegyen a Miss World felkészítő táborában, és megméresse magát a szeptember 5-én rendezedő világdöntőn. Vele is foglalkozik a portál.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, ritka az az alkalom, amikor a műsorvezető egy barátjáról írt cikket ajánl a kedves hallgatóknak. Ez most meg fog történni. A blik.hu felületnél járunk még mindig. Szabados Ágnes, az RTL műsorvezetője februárban osztotta meg a hírt, hogy férjével Péterrel első gyermeküket várják. A pár tavaly szeptemberben titokban kötött házasságot, és alig néhány hónappal később már a család bővüléséről érkeztek örömteli hírek. A tévés kisfiút hord a szíve alatt, és mivel júliusban érkezik a baba, úgy döntött, ideglenesen búcsút int a televíziós karrierének. A műsorvezető az Instagram oldalán jelentette be, hogy május végéig láthatják őt a nézők a képernyő posztjában, így fogalmazott. Épp egy éve, hogy az RTL Fókusz műsorvezetője lettem. 3 év reggeli, és majdnem 9 év RTL híradó után. A televíziós karrierem egy időre szüneteltetem a kisbabánk érkezése miatt. Sokan kérdezitek, ezért szenteltem ennek egy posztot. Május végéig találkozhatok velem a képernyőn. Nagyon szép, keretes szerkezet lesz, ugyanis 14 éve, uramatyám, írja ő, vidékiként a nagyvárosba kerülve sporttal kezdtem, ugye műsorvezető volt a sportklubban, és most sporttal zárom, hiszen a BL döntő május 30-án lesz az utolsó bevetésem, hogy milyen formában, arról még hozok később infót, minden esetre egy korszak zárul le hamarosan. Szabados Ágnes televíziós pályafutása több mint egy évtizedet ölel fel, amely során számos műsorban bizonyította a tehetségét és az elhivatottságát, ő is téma, tehát a blik.hu felületen.
0: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.

0: hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami hazánk területét illeti, és az időjárást. Holnap szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli, délkeleti szél lehet élénkülkor erős, de zivatarok idején viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot méretünk, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb. Vasárnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, észak-keleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számontevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint észak-keleten lehet melegebb az idő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Pillanatnyilag elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, a reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most Becker Betty érkezik kivételesen, övé a terep, én meg legközelebb holnap jövök reggel 6-kor újra. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rámagatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!
1: Cegléd Rádió, változatos és

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külső-Körösi út 4.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk, befejezetlen épület nem marad a várban, mondta az új miniszterelnök. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz frakcióvezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita kolostort övező kordon lebontását. Majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. A KDNP frakcióvezetője szerint meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. Rétvári Bence azt írta: meghiúsul az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. A frakcióvezető úgy fogalmazott: így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akár csak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Andriy Sibiha emlékeztetett, hogy tegnap orosz dróntámadás miatt 24-en vesztették életüket Kijevben. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik a Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
1: Az időjárásról.
5: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, aki velünk tart 6 óra után is, hivatalosan 18 óra után is. A mikrofonnál Becker Bernadett, és ez most így lesz jó pár napon keresztül már, ami a hétköznapokat illeti. Szatmári Gábor távollétében velem kell beérniük. Remélem nem baj. Már is jön halott pénz, ahol a május földet ér. Ez szól itt a 92-tön, hogy utána jöhessen a beszélgetés, az első beszélgetés, mert hogy néha-néha ezek sem maradnak majd el. Folytatódik Fejlesztés terve mellett című sorozatunk a mai napon.
1: FM 92 Öt. Szeglét Rádió.

0: Kedves hallgatók, folytatódjék tehát sorozatunk, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, méghozzá 127. részéhez érkezett a sorozat, amiben néha változik valami a műsorvezető személye, jelen pillanatban a mikrofonnál Becker Bernadett, nem Szatmári Gábor, aki viszont állandó Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Szervusz, köszöntelek ismét a stúdióban.
1: Szervusz, köszönöm a hallgatókat, és remélem, hogy nem én fárasztalak le így benneteket, hogy időnként váltani kell egymást.
0: Nem, ez nem. Határozottan nem a válaszom. Innen is jobbulást Szatyi kollégának. Nos, tehát folytatódik a sorozat, és újra egy új országrészbe kirándulunk virtuálisan, illetve te segítségeddel egy kicsit. Szombathely lesz most az elsődleges helyszínünk, ugye?
1: Így van, Szombathelyen jártunk. Ezt most pénteken vesszük fel, ez egy csütörtöki nap volt, amikor reggeltől estig mentünk. Szombathelyen folytattuk a Településfejlesztési Szövetség rendezvény sorozatát, a Kék a Zölddel. Ez a neve a rendezvény sorozatnak, városfejlesztés, városüzemeltetés, kék-zöld infrastruktúra fejlesztés, innen kapta a nevét, de hát most egyéb aktualitások is voltak. Az aszbeszennyeződés, ami ugye röviden összefoglalva osztrák bányákból került kő zúzalék Magyarországra, nyilván jó hiszeműen importálták az importőrök, megbíztak az osztrák felügyeletben. Sajnos azbeszttel szennyeződött kőzúzalékról van szó. Ez került parkolókba, utakba, több helyre, és pont tegnap a mi rendezvényünkön nagyon frissen számolt be a legújabb infókról dr. Nemény András polgármester, az ő Szombathely polgármestere. Rendezvényünkre Gajdos László miniszter úrtól jött, aki szintén tegnap volt Szombathelyen, tehát elég sűrű nap volt Szombathelyen. Most már három megyében kb. 300 helyszínt azonosítottak, ahova került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból, és hát ha van biztató dolog ebben az egészben, az az, hogy itt most a Szombathelyi Önkormányzat az egyik zászlóvivő a kísérleti megoldásokkal, tehát ők már elkezdtek próbálgatni valami átmeneti megoldásokat, és a minisztérium nyitott erre a tudás megosztásra, sőt, Szombathely is nyitott arra, hogy más önkormányzatok, akiknek kérdése, ötlete van, megkeressék őket, tehát itt lehet közvetlenül a polgármesteri csapatnak is írni. Érdekesség, hogy az egyik lehetőség az átmeneti kezelésre az a bitumen, némileg túlhigított bitumen, amit rá öntenek a szennyezett felületre. Ez nem csak a tetejét borítja be, hanem befolyik a résekbe is, és meg tudja kötni a port. Ugye most különösen a száraz időszakban, az asszályban ez a legrosszabb, a por, hogy akár ha járnak rajta, vagy autók mennek rajta, akkor jön ez a kiporzás, és ezek az aszbeszt szálak bekerülnek a tüdőbe. Úgyhogy most például ez az egyik ilyen ideiglenes átmeneti megoldás, de majd a vége valószínűleg az lesz, hogy az összes ilyen anyagot el fogják szállítani. Úgyhogy most itt tartunk Szombathelyen, de beszéltünk más dolgokról is.
0: Mielőtt a más dolgokról beszélünk, nyilvánvalóan óriási riadalmat és felháborodást és minden, ami ilyenkor elvárható az embertől keltett ez az eset, de mit tapasztaltál ott a helyszínen, hogy mennyire látható ilyenkor inkább az, hogy egyként próbálják a megoldást megtalálni az emberek, és kevéssé a problémát, inkább a megoldást keresik?
1: Én itt most inkább az összefogást tapasztalom. Azt egyébként én tanácsolnám, meg szívesen látnám, hogyha az önkormányzatok számára a minisztérium megküldené azoknak az importőröknek a listáját, akikhez került ez az anyag. Nem a megbélyegzés miatt, hanem nem biztos, hogy Nyugat-Magyarország az egyetlen érintett. Most én azt gondolom, hogy minden önkormányzatnál át kell nézni az utóbbi éveknek a beszállításait. Lehet, hogy ez egy alvállalkozó volt, aki beszállította kőzúzalékot mondjuk egy adott projektben, de át kell nézni, meg kell győződni arról, hogy nem került egyébként akár a Dunatisza közére, akár Kelet-Magyarországra ilyen szennyezett anyag. Természetesen lesznek kártérítési perek, várhatóan egyébként az osztrák állammal szemben is igénnyel fog fellépni a magyar állam.
0: Igen, komoly téma. Beszéljünk egy kicsit természetről, ha már itt tartunk, hogy hogyan károsítjuk azt is, ami még megvan. Milyen előremutató témákban sikerült még egyeztetni, beszélni tegnap előtt?
1: Most már második alkalommal vettük be a rendezvény témák közé a városi erdőket, a városi erdőkezelést, ami röviden a városi erdő az most már ugye nemzetközi trendekben, ez a városi erdészet, ez egyaránt jelenti a külterületen lévő, hát mondjuk úgy ilyen klasszikusabb erdőket, mint akár a parkban az intenzívebben kezelt területeken lévő fás részeket. Ezek ugye egy rendszerben tudnak működni. Ami miatt ezt felvettük, mert van egy partnerünk, akiknek volt egy mintaprojektjük Tökön, az Zsámbéki medencében van ez a település, ahol egy körülbelül 20 hektáros, korábban nem művelt, elhanyagolt erdővel kellett kezdeni valamit az önkormányzatnak. Ugyanis Magyarországon majdnem 19 ezer hektár erdőterülete van az önkormányzatoknak, és ebből több ezer hektár nincsen valójában művelés alatt. Tehát van egy lehetősége az önkormányzatoknak, de sokszor nem élnek vele. És itt a Corvinus Egyetemen működő egyik kutatóközponttal ez a partnerünk létrehozott egy modellt, egy ilyen gazdasági modellt, amiben ezt az erdőt lehet kezelni, úgyhogy nem a faanyag az elsődleges cél, hanem nyilván a rekreáció, az ökoszisztéma szolgáltatások, nem az állandó tarvágás, hanem a lassú, folyamatos karbantartás. És megnézték, hogy 50-60 éves időtávon mibe kerül ez más lehetőségekhez képest, és egy ilyen természet alapú művelése az erdőnek az 50-60 éves időtávon, most a töki 20 hektár tekintve mondjuk olyan 65 millió forint körüli költség 50 év alatt körülbelül. Ez azért általában a legtöbb önkormányzatnak vállalható. Megnézték azt is, hogyha elavultabb módszerekkel kezelik, akkor mennyi költség lenne. Ez mind drágább lenne. Vagy hogyha semmit nem csinálnak vele, akkor milyen költségek halmozódnak fel, mert egy idő után ugye, tűzveszélyes lesz, balesetveszélyes lesz, akkor sokkal több mindent kell majd megcsinálni rajta, ott akár 50 éves időtávon egy ekkora területnél akár 120 millió forint is lehet a költség. Ami még érdekes volt itt az önkormányzatoknak, hogy bemutatták azt is, hogy nagyjából egy négyzetméterre egy évben milyen költsége van mondjuk egy erdő terület kezelésének, körülbelül 3-4 forint egy négyzetméterre, még egy intenzívebben kezelt, tehát akár ilyen egynyári növényes, színpompás park, akár simán 30 forint is lehet a négyzetméter költsége egy évben. Úgyhogy egész más nagy költségnagyságrendben is, illetve ökoszisztéma szolgáltatásban is nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség parkokra, csak érdemes úgy nézni akár a város körüli erdőkre is, mint ami a lakosoknak nyújt olyan szolgáltatásokat, amiket a városban nem tudnak megkapni, és erre érdemes az egyébként áldozni az önkormányzatoknak. Úgyhogy ilyenekről beszéltünk, meg arról is, amit nagyon sok önkormányzat nem tud, hogy bizonyos vidékfejlesztési programokban, ugye uniós agrár, közös agrárpolitika keretein belül, például akár erdőtelepítésre is pályázhatnának, de talán két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány önkormányzat adott be rá pályázatot, mivel egyszerűen nem is tudnak róla, hogy ők is pályázhatnának. Igen. De erre van már példa az országban, szóval biztatunk mindenkit, akár a Cegléd környéki önkormányzatokat is, hogy nézzék meg, hogy hol van erdős területük, és milyen támogatást lehetne rá igénybe venni.
0: Mielőtt tovább mennénk, egy dologba hagyj kapaszkodjak bele, most jutott eszembe, és amely természetnél tartunk, abban a kis fotomontásodban, amit kitettél talán pont tegnap, a fűről.
1: Igen, városi zöld felületkezelés. Milyen érzést kelthet benned? Mondjuk el a hallgatóknak, mit láttak.
0: Az egyik a kvázi nyíratlan, szépen zöldellő fű, majd pedig, hogy néz ki a fű tulajdonképpen egy fűnyírás után az aszályban, a kiszáradás után, hiszen ugye miután megfosztották a talajfelszínt az összes növényzettől, itt természetszerűleg úgy, ahogy van, kiégett minden.
1: Így van, sok helyen járok, és még mindig van sok 90-es években megrekedt önkormányzat, amikor Ausztria volt a minta, kinyíltak a határok, és ott milyen szép zöld, meg állandóan nyírják, megy valaki a kis traktorral, ezt próbálták megvalósítani Magyarországon is, de az utóbbi évtizedekben a klíma megváltozott, erre alkalmatlan erre a fajta városi települési zöld felület fenntartásra a magyar települések túlnyomó többsége. És az a kép egyébként, és nem mondom meg hol készült, de nem is volt olyan nagyon hosszúra hagyva a növényzet az eredeti képen, tehát mondjuk talán ilyen maximum 10 cent is lehetett, de már azon is ott voltak a vadvirágok, meg nyilván egy sokkal szebb látvány volt, mint ami aztán utána egy néhány órával készült már, amikor már teljesen le volt nyírva, de tényleg ilyen 2 centisre, 3 centisre maximum. Ez ugye azzal jár, hogy egyrészt a beporzó rovarok tápláléka elveszik, miközben ugye a másik oldalon meg vannak önkormányzatok, amik rovarhoteleket telepítenek, de hát ugye ha van szállás, attól még nem biztos, hogy van étel nekik. A másik pedig, hogy így sokkal gyorsabban kiszárad minden. Egyrészt a növényzet is, másrészt a talaj felső rétege is, mivel nincs, ami árnyékolja. Ezek a nagyon, nagyon kicsi a mikroklimatikus szempontok nem érvényesülnek, ettől aztán még tovább nő a por, és mindenki belegondolhat, hogy mondjuk mostanában milyen gyorsan a saját lakásában felhalmozódik a por. Ennek nyilván a szárazság az oka, meg az ilyen jellegű zöld felület kezelés. Tehát a tanulság egyébként az, és ezt sok helyen alkalmazzák. Sőt, a fővárosi önkormányzat tudás átadó szerepben is akár zöld infrastruktúra, fenntartási füzeteket ad ki, vagy éppen a főkertész, a főtájépítész beszél erről akár Facebookon is, hogy ott például már nem kaszálnak annyiszor, de vannak olyan települések, ahol csak a park egy részét kaszálják, másik részét magasabban hagyják a növényzetnek. Van olyan Szegeden például klímatűrő helyi magkeveréket fejlesztettek ki, ami egy ilyen vadvirágos gyep jellegű, és ezt ingyen osztogatják a lakosoknak, hogy ilyet ültessenek, mert ez jó, ez bírja. Egyébként nem kell annyit locsolni, meg nem kell annyit nyírni se, mint a gyepet. Szóval a tanulság az, hogy ne nyírják az önkormányzatok annyiszor, ha nyírják, akkor hagyják hosszabbra, illetve ne egyen hosszúságra nyírják a parkokban a növényzetet, a füvet, hanem hagyjanak meg olyan részeket is, ahol valamivel magasabb.
0: Adjunk egy kis élelmet a beporzóknak is, meg lakhelyet, hogy hívják ezt? Mélegelő. Igen,
1: ez
0: szerintem a világ egyik legszebb szava, ami csak létezik. Visszatérve Szombathelyre, nem titok, egy kis hívószavakat szoktál, vagy adtál arról, hogy miről is volt szó. Játszóterekre hogyan sikerült rátérnetek ezen a találkozón?
1: A játszóterek azok azért kerülnek ide a kék-zöld infrastruktúrába, mert általában átmenetet képeznek a zöld infrastruktúra és az egyéb városi burkolt felületek között, sőt egyébként akár a parkokban, vagy mondjuk ilyen erdős részeken is van olyan önkormányzat, aki telepít játszótereket. A játszóterek azok olyan helyek, amik még megmaradtak a régi időkből olyan szempontból, hogy itt valódi közösségi interakciókra van lehetőség, tehát itt még beszélgetnek egymással az emberek, hogy a szülők kimennek, kiviszik a gyereket például, és akkor ott élnek társadalmi életet, tehát ugye vannak olyan szülők, akik még a nagyon kicsi a gyerek, leginkább csak itt tudnak beszélgetni más felnőttekkel élőben. Úgyhogy legalább olyan fontos, hogy a felnőttek jól érezzék magukat a játszótéren, mint a gyerekek. Egyébként a fiatal felnőtteknek, meg a nagyobb kamaszoknak szintén helye van. Egyébként a jó játszóterek, ahol van erre hely, kell, hogy olyan részek legyenek, amik kimondottan nagyobbaknak, akár fiatal felnőtteknek vannak. Az Egyesült Királyságban, meg az USA-ban voltak ilyen jellegű kutatások, ismerem is a vezető kutatót, meg annak hívják egyébként, akik azt vizsgálták, sok játszóteret bevonva, kitelepülve, hogy használják a játszótereket, milyen korosztály, férfi, nő, és hol mennyi időt töltenek el. Például a tizenévesek azok szeretnek olyan helyen lenni, ahol kicsit elzártabbak, meg magasabban vannak. Ők ugye szeretik szemmel tartani a dolgokat. A kisebb gyerekeknek...
0: Ezért ülnek fel a padra is.
1: Igen. A kisebb gyerekeknek meg nyilván más, a színes játékok, ilyesmik, ami fontosak. A szülőnek meg az, hogy biztonságban tudja a gyerekét. De azért az a klasszikus, régi, amire talán még sokan emlékeznek, hogy ott egy rakétamászóka, meg csúszda, meg hinta, ezek önmagukban.
0: A mókuskerék?
1: Igen, de ez nem elég. Most már a gyerekek sokkal több ingerre szomjaznak, hiszen azért egy játszótérnek gyakorlatilag a digitális világgal kell felvennie a versenyt, és ezért látod, hogy ahol van rá pénz, ott már ilyen mindenféle színes, különleges játszóterek vannak, akár a burkolat is olyan, mondjuk a Nemzeti Atlétikai Stadion mellett van egy közpark, ahol megidézik ugye, a futópályát, mintha kiszaladt volna a futópálya ugye, a stadionon kívülre, és mindenféle tematikus játékok vannak, vagy ott van Siófokon a süllyedőhajó játszótér, ami ugye, reagál a környezetére, az ott van a Balatonparton. Ilyen félig elsüllyedt hajó az egyik játék, a másik oldalon a kékre színezett esésgátló gumiburkolatból, ami föntről tényleg úgy néz ki, mintha víz lenne, egy árbócál ki, tehát nagyon jó dolgok vannak, hordók úgymond úsznak, félig elsüllyedve a gumiburkolatban, tehát ilyen dolgokra kell gondolni, vagy láthatunk, mondjuk külföldön volt az a példa, ahol egy ilyen űrhajós tematikájú játszótér, de van Bács-Kiskun megyében a Süsü játszótér is. Egyébként, ahol meg helyi folklór miatt, ugye Csukás István ott született a településem, fontos ez a fajta játszótér, tehát reagál a helyi történelemre, valami kis helytörténetre, amitől ez így felismerhető, szerethető lesz. Az is fontos egyébként, hogy legyen kellő kihívás, tehát egy ilyen nehezített pálya legyen jó esetben, mert akkor szívesebben megy vissza a gyerek, hogy akkor még akkor megpróbálja. Most már a gyerekek, tehát önmagában az, hogy na, fölmászik egy létre, meg lecsúszik a csúszni, az egyszer-kétszer megcsinálja. De a mostani gyerekeknek már nagyobb kihívás kell. Ugye a Millenárison van például egy nagyon hosszú ilyen mászók és kötelekkel, hálókkal kiépített pálya, nem egyszerű felnőttek se végigmenni, és akkor a gyerekek nagy örömmel tesztelik a saját képességeiket. Ilyenekről is szó volt, ilyen példákat is mutattunk játszóterekre. De egy zárásképpen hagy mondjam, hogy van egy olyan irányzat például a skandináv országokban, ami ezek a természetes játszóterek, amikor nincsenek ilyen telepített játékok, hanem nagy fák vannak,

0: Hogy minden biztonságos, minden mű és minden telepített lesz, majd egy szépen lassan rájövünk, hogyha visszamegyünk a gyökerekhez, akkor minden sokkal egyszerűbb, és lehet, hogy még biztonságosabb is adott esetben.
1: Ezeknek is van helye. Szerintem mind a kettőnek van helye. Tehát egy lakótelepi városi környezetben én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is nagyobb igénye van valamiféle akár tematikus játszótérre, de mondjuk a város mellett. Például, ha Szegléden megnézzük, hogy mondjuk a Budai úti fürdő, a gyógyfürdő körüli rekreációs övezet, ott például egy ilyen természetes játszótér, az szerintem nagyon jó belesimulna az ottani tájba.
0: Nyilvánvalóan nem a város közepén, igen. Látszik, hogy megtaláltam én is a témámat, a játszóterekről még legalább 40 percig tudnék beszélgetni veled, de most tényleg zárjuk le ezt, mert folytatás következik majd egyszer, nem ezzel a témával, de folytatódik majd a következő héten is a sorozat. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegléd családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadságtéren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

Mondanám, hogy milyen szép, kora nyári, tavaszi időnk van, de nem. Vagy hát a csodásan tudja, gyakorlatilag ez sem olyan rossz idő, sőt, és az esőre pedig kiváltképp nagyon szükség van ma. De nézzük, mi várható a folytatásban, bár ugye az esőre nem ma, hanem úgy általában van szükség. Szóval mi várható a folytatásban, mert például holnap egy pici szünetet tarthatna, többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. A nap első felében főként a Dunántúlon és a Dunatisza közén fordulhat elő csapadék, majd délutántól országszerte egyre több felé eredhet el az eső, zápor, zivatar, beágyazott zivatarok is lehetnek, helyenként jelentős mennyiség csapadék hullhat. Az északnyugatira forduló szél egyre inkább megerősödik, a maximumok továbbra is 20-21 fok körül alakulnak. Vasárnap borongós, csapadékos időkörvonal azódik sokfelé tartós kiadós esővel és záporokkal, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megerősödik, a legtöbb csapadék a középső tájakon eshet. A legmagasabb hőmérséklet már csak 13 és 21 fok között valószínű. Aztán hétfőn marad a hűvös, felhős időjárás, de nyugaton lassan csökken a felhőzet. Szorványosan ismét kialakulhat eső, zápor, miközben az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. Napközben 15-20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Kedden aztán eleinte marad a borongós idő, majd délutánra csökken a felhőzet, kisüt a nap. Már csak futózápor fordulhat elő, a nap első felében még erős lehet a légmozgás. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott. A II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. Rétvári Bence azt írta, meghiúsul az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. A frakció vezető úgy fogalmazott, így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat.
1: Az időjárásról.
5: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift-tel indult az óra, a mikrofonnál Becker Bernadett, Szatmári Gábor ugyan nincs, innen is jobbulást kívánunk neki, de azért jön egy újabb beszélgetés még ebben az órában, hiszen dolgozott a Szatyi azért egészen tegnapig, és jönnek a kiváló muzsikák, ez már tőle függetlenül Takács Nikolász, a zene kísér, már is a folytatásban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés méghozzá annak igyekezett Szatmári Gábor kollégám vendége segítségével, Karas Csaba volt a vendég, utána járni, hogy hogyan is telt az elmúlt egy hét a rendőrség szemszögéből.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Erről szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk beszámolni, szokás szerint telefonon. Itt van velünk a vonalban. Nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából, Csaba. Szervusz!
3: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük csak akkor, hogy hogyan alakult ez az elmúlt hét. Kezdjük a bűncselekményekkel, ahogy szoktuk. Hagyományos jellegű bűncselekményekkel mennyire voltatok ellátva, úgymond?
3: Szerencsére sok bűncselekményünk nem volt, tehát nem kellett a kollégáknak azért éjt-nappal átérve állandóan újabb és újabb helyszínekre menni, tehát nagyon helyszínes cselekmény szinte nem is volt a héten. Az hagyományos, ahogy mondtad is, általános bűncselekmények azok persze vannak, vagy voltak is, meg lesznek is. Ilyenek például a bolti lopások, szinte az mindig van. Ilyenek a közvetlenül elkövetett kisebb súlyú lopások, mint például a kerékpárlopás. Ilyen is mindig, vagy most már volt olyan sláger, hogy a roller lopás. No. Ilyen is mindig van. Ugyanakkor a garázda erőszakos jellegű cselekmények továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy inkább a családon belül jellemzőek, tehát vagy házon belül szomszédok között történik, és itt próbálják még erőszakkal azt lerendezni, amit szóban esetleg nem tudnak, vagy nem képesek már megbeszélni, pedig jobb megoldás lenne, hogyha leülnek az emberek egymásra és beszélnek a problémáikról, nem pedig rögtön a verekedésig fajulna, de tehát olyan kimagaslóan erőszakos, súlyos bűncselemény, ami most úgy érinteni az állampolgár a figyelmét is így rádión keresztül, ilyen szerencsére nem volt az elmúlt hírben.
2: Hál' Istennek, már ez is egy jó hír mindenképpen a valós térben, és hát az aztán a nem valós térben pedig, sőt, még maradjunk azért a valós térnél is, hiszen a kábítószeres történetek is azért a valós térben történnek, ez ügyben mennyire volt aktív? Kivéve?
3: Kivéve, hogyha nem online rendelnek kábítószert, mert azért ugye volt
2: azt
3: ilyen
2: is. Lehet, igen.
3: Így van, tehát most már online bármit lehet rendelni, rendelhetnek akár kábítószert is. Nagyon nagy divat volt több egy évvel ezelőtt, amikor például Hollandiából rendeltek kendermagokat, nem a tyúkoknak, hanem maguknak. Az állampolgárok is így próbáltak otthon kannabisz növényt termeszteni, vagy nevelgetni maguknak, de jelenleg még mindig a legjobban terheli a mi területünket, az a kristálynak a fogyasztása, tehát új pszichoaktív anyagról beszélünk, ennek a kristálynak a fogyasztása szinte mindennapos, épp az éjszaka intézkedtek a kollégánk szintén egy gépjárművezetővel szemben, hoppá, akinek a szerzetében kristálynak a nyomaira bukkantak a vizsgálat során, úgyhogy vele szemben, mint elmondtuk már egy párszor, itt is több eljárás indul, pontosabban mondva most kettő, egy közlekedési cselekmény miatt, hiszen bódult állapotban követte el a vezetést, illetve egy kábítószer birtoklás miatt. Így két eljárás van jelenleg, és azt is elmondom, hogy hát úrémből, akit az éjszaka kollégáim lezoltottak és elfogtak, őnek már nem ez az első, hiszen már korábban volt kábítószer fogyasztás miatt eljárás veszembe is, korábban volt is, hogy bódult állapotban elkezdett vezetés miatt, a vezetőengedélyt is már egyszer bevonták.
2: Tű. Hát igen, ezek szerint lehet, hogy online térben rendelte meg a kábítószert, de nem úgy fogyasztotta el, nem online fogyasztotta el, hanem valójában, ugye? Mondhatjuk.
3: Igen, nyilván nem online fogyasztotta el, mert akkor nem ez lett volna az eredmény az eljárásnak, de arra külön szegyma figyelmet, hogy mindig is elmondtuk, hogy nagyon komolyan veszik a közlekedés és a közterületen szolgáltatott végrehajtó kollégáim is az ittas vezetést.
2: Hogyne,
3: kimondottan súlyos cselekmény a közlekedés részvevők részéről, és ugyanilyen komolyan nézik azt is, hogy valaki kábítószeres állapotban vezet, és hát érdekes, hiszen a kollégáim azért már jól ismerik a várost, jól ismerik az embereket, már sokszor van, hogy nagyjából tudják, hogy na, ki az, aki egyáltalán szokott ilyeneket elkövetni, és előszeretettel igazoltatják is, és ellenőrzik, hogy minden rendben van-e, hát ilyenkor derül ki, hogy bizony-bizony nincs minden rendben, hiszen annak ellenére, hogy tudja jó, hiszen már volt eljárás, hogy ilyet nem lehet csinálni, nem szabad csinálni, ez bűncselekmény, ennek ellenére most is elkövették ezt.
2: Igen. Hát ezt nem lehet megúszni még egyelőre. Az online tér egyébként hozott más eseményeket is?
3: Nem, itt is az általános kisebb súlyú csalások vannak nagyobb számban, tehát a áruvásárlással kapcsolatban elkövetett csalások. Itt mindig most is szeretném kihangsúlyozni, hogy előre, mielőtt valaki megrendel egy terméket, előre kéne ellenőrizni azt az oldalt, ahonnan rendel, hogy ez milyen oldal, mit írnak róla, milyenek a vélemények. Hát, bizony, a Google az elmondja, hogy így van, a Google az elmondja egy keresés során, hogy az oldal ez felmerült-e már egyébként egyéb csalások vonatkozásával. És volt már olyan is, hogy amikor az ember a keresőben beüti egy ilyen oldalnak a címét, kiadja már a mesterséges intelligencia, hogy feltetőleg csalóval van dolgunk. Na, ilyenkor már kell szerintem tovább menni és megrendelni az árut. Ezt olyan gyakran kérjük, minden héten elmondjuk. De ennek most is van olyan, így van, aki azonnal fölugrik a pulzusszám 170-re, hogy úristen, micsoda ajánlat, mert valami hihetetlen olcsón árulnak valamit. Ilyenkor már a vészcsengőnek kéne megszólalni, nem pedig az ilyen üzleti haszonjelzőnek, hogy úristen, milyen jó üzlet lesz ez. Általában ezek az üzletek, ezek nem jó üzletek, ilyenkor mindig arról van szó, hogy ezek az ilyen kesetető ajánlatokat becsapják a vásárlókat.
2: Igen. És hát jó, mi elmondjuk, rajtunk nem múlik. Tehát mi minden héten elmondjuk, hát ha betalál egy-két fülbe, és lehet, hogy azért tényleg vannak olyan esetek, amikor valaki ezen elgondolkodván már nem tesz rendelést, és csak erről nem értesülünk, ugye mi itt.
3: Mi megteszünk mindent ennek érdekében, és hogy azért valami eredménye is legyen, és így most a nagy nyilvánosságért megkérdezem, hogy téged így online csalók az elmúlt hetekben sikerült-e, hogy téged becsapjanak esetleg?
2: Nem, hála jó Istennek.
3: Volt hiába való, hogy ezt elmondtuk rádióban, legalább te akkor ezt meghallottad és betartottad
2: tanácsokat. De ha már itt tartunk, tényleg egy gyanús telefon híváson volt, azt hiszem két héttel ezelőtt, nem is a múlt héten, még két héttel ezelőtt, és hát nagyon szépen udvariasan leráztam a fiatalembert, és hagytam, hogy dolgozzon mással, de azért szóval úgy szaga van ennek, hogyha az ember odafigyel egy picit, és kinyitja az orrát meg a fülét, ugye?
3: Látod, milyen jó, hogy ilyen műsort vezetsz, és minden héten szakemberekkel beszélgetsz.
2: Ez most szerencsés fordulat volt. Egy ilyen gyanús híváson volt, de nem tudom, lehet, hogy egyébként nem lett volna ő bűnöző, de azért biztos, ami biztos, nem játszunk az ilyesmivel. Tényleg legyenek nagyon körültekintőek, mert hát csúnya hosszú nagy számokat lehet elveszíteni, több millió forintot is akár egy ilyen bizniszen.
3: Hát erre mondjuk, hogy a legjobb megelőzés az, hogyha az ember bizalmatlan, gyanakvó típus. Nem probléma ez, nem kell alapvetően megbízni mindenkivel, tehát nem tudjuk, hogy a vonal túloldalán valóban ki van. És most itt nálunk ritkább, tehát nem olyan gyakran fordul elő a romantikus csalás, de ez a legjobb példa ennek, hogy amikor legtöbbször a hölgyek azok, akiknek a sértetjei, legtöbbször a hölgyek, akik kapcsolatba kerülnek így a romantikus csalóval, ők egy ilyen idealizált képet látnak a vonal túloldalán, és nagyon megdöbbennének, ha látnák, hogy maga ez a csaló valójában milyen körülmények között, és hol van, és hogy néz ki. Tehát nagyon sok, amikor például nigériai csalók csinálják, és nagyon rossz körülmények között vannak, és ezek a kis néger gyerekek írogatják a romantikus levelet a különböző sértetteknek, és küldenek magukról nem megfelelő képet. Ezért mondjuk azt, hogy amikor valakinek van egy ilyen internetes ismerettsége, legyen az bármilyen jellegű, mindig ragaszkodni kell ahhoz, hogy egy élő videóhívásban is ismertetjenek meg, lássa, hogy kivel beszél. Hogyha nem csaló, akkor vállalja ezt a feltételt. Ha csaló, akkor biztos nem fog belemenni egy olyanba, hogy egy online csetelést hajtsanak végre, ahol ott van és látszik, hogy ő kicsoda, ez nem fogja fölvállalni.
2: Igen. Ennyi kéne egyébként tényleg egy picit jobban észnél lenni ilyen téren, meg hát észnél kéne lenni az utakon is. Hát olyan rettenetesnek nem mondanám most a baleseti statisztikát, ugye 3 balesetről kell beszámolnunk, és ha jól tudom, súlyos sérülésről most sem kell szólnunk.
3: Szerencsére nem kell súlyos sérülésről beszélnünk, ugyanakkor sérülésről kell. Tehát azért az még most is elszomorító, hogy úgy telt egy hét Cegléd útjain, hogy 3 ember azért megsérült. Még akkor is, hogy a könnyű sérülésről beszélnünk, de volt 3 sérült az utakon. Ez a 3 baleset, ez megint beszédes. Az egyik esetben ott egy személygépkocsi ütött el elektromos kerékpárt, tehát az elektromos kerékpár autózó sérülhetett meg a cselekmény során. A másik esetben ott a közúti jelzőtábla utasításait figyelmen kívül hagyta a 2 gépjárművezetője, és így ütköztek, és így sérült meg valamelyik résztvevője a közlekedésnek. Illetve a harmadik, hát az meg a azok a legérdekesebb most ilyen esetben, figyelmetlenség a baleset oka, és két elektromos kerékpár tudott egymással ütközni. Szegléden a Széchenyi úton, mindez reggel 8 óra körül időben, gondolom mindenki rohant a munkahelyre, iskolába vagy bárhova, de elmondjuk mindig az autósoknak, hogy figyeljünk oda a nálunk jóval gyengébb közlekedési részre, kerékpárosokra, elektromos kerékpárosokra, rollerosokra, motorosokra, de ugyanezt elmondjuk, hogy figyeljenek oda azok is, akik ezekkel az eszközökkel közlekednek. Hát most itt a legjobb példa, bizony az elektromos kerékpárosoknak is oda kell figyelni egymással, és hát ők is el tudják ütni egymást sajnos.
2: Hát ilyen is történt. Hál' Istennek súlyos sérülés nem történt, azért ennek nagyon örülünk, de ezeknek se kellett volna megtörténni, és hát úgy véletlenül meghallottam, hogy mondod, hogy figyelmetlenség volt az oka. Na hát, azért nincs olyan hét, hogy erről ne beszéljünk, hogy a balesetek egyik fő okozója a figyelmetlenség, lám itt is.
3: Szinte mindig a baleseti okok között a figyelmetlenség szerepe, vagy igen, a különböző jelzőtáblák, különböző kressz utasításoknak a teljes figyelmen kívül hagyása. Tehát az már annyiból másabb, hogy ott nem figyelmetlenségről van szó, hanem egy egész egyszerűen látja a jelzőtáblát, csak ezt úgy gondolja, hogy ez rá nem érvényes, és figyelmen kívül hagyja teljes egészében. Ez veszélyes, tudatosan gyakorlatilag belemegy valaki úgy egy kezdődésbe, hogy kijövök, vagy nem jövök ki belőle, vagy más kijön, vagy nem jön ki belőle, mert ott az történhet valami. Kellő figyelemmel megint azt kell, hogy mondjam, hogy mind a három baleset elkerülhető lett volna. Biztos. És akkor most talán megint mondhatunk volna egy olyat, hogy nem volt a héten baleset az útjainkról. Sőt, amit a legjobb elmondhattam volna, hogy nem volt sérült az utakon Szegléden. Tehát ez most nem jött össze, hát majd talán a jövő héten remélem sikerülni fog, mert ez nekünk is, szakembereknek is egy olyan jó érzés, ezt elmondani a rádióba, olyankor igen, nekünk ez egy kicsit sikerélmény is.
2: Hogyne, hiszen nem hiába dolgoztatok. Hát reméljük, hogy akkor a jövő héten ez összejön, drukkoljunk neki mindenképpen. Az biztos, hogy majd ez a beszélgetés akármilyen úton, módon, de létrejön a jövő héten is a terveink szerint. Minden ki fog derülni a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, Csaba, és hát akkor várjuk majd a minél kevesebb és minél jobb híreket a következő héten is itt a Szegléd Rádióban.
3: Bízunk benne, és én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra, szervusz Gábor.
2: Szervusz, Karasz Csabát hallották. Látom.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál Pedagógus Énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál Pedagógus Énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban. A Kardos Pál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratórium elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán ételkülönlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Folytatódik az Únománia a városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Budaörs önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvíz elvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.
1: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

Iskolák, figyelem, vagy tanárnénik, tanítók, tanárok, igazgatók, aki hallja, egyhetes balatoni táborozást nyerhetnek általános iskolák. Pályázatot írt ki az Itrend Magyarország. A program keretében két intézmény összesen 130 diákja táborozhat a Balatonakali üdülőtáborban. A táborozók számára ingyenes szállást és napi ötszöri étkezést biztosítanak. Július 12 és 19-e között rendezik meg az első Itrend tábort a pályázat során két intézmény. Összesen 130 diákját látják tehát vendégül, így intézményenként legfeljebb 65 diák és 5 kísérő pedagógus táborozhat a Balatonnál. A pályázat azon intézmények előtt nyitott, ahol az Itrend látja el a közétkeztetést, jelentkezni az intézmény képviseletében intézményvezető vagy pedagógus által lehet az Itrend weboldalán elérhető online űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával. További információ tehát itrend.hu/itrendtábor. A pályázati időszak április 7-én már elindult, a jelentkezési határidő május 16, a nyertes intézményeket pedig május 20-án értesítik. FM 92.5 Eglét Rádió.

Ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órát Becker Bernadettel töltötték, na és persze vendégeinkkel. Tartsanak velünk a továbbiakban is, már is jön Vörös Nándi, és indul majd a Ceglét hangja mai adása. Holnap reggel Süveges András ébreszti önöket, én pedig vasárnap hajnalban érkezem újra, addig is viszont hallásra. Hey.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk, csak a biztonsági készlettel biztosítható védett táron az üzemanyagellátás, mondta az energetikai miniszter. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, befejezetlen épület a Várnegyedben nem marad. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri-öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Vörös Nándi hangját hallják, mert ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-től. Nem azt mondom, hogy az én hangom Ceglét hangja, de a műsor címe ez, úgyhogy remélem, hogy ahogy eddig is, most is válaszolnak az általam feltett kérdésre, ezt majd megtehetik a 0635 92-t 92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy a facebook.com/ceglitradio oldalon is írhatnak nekünk, és hogy miért Ceglét hangja, most azért, mert én kérdezek, és a ceglédiek és a környékbeliek pedig válaszolnak. Remélhetőleg, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megteszik. A mai kérdésünk, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Tehát olyan dolgokat keresünk, ami talán sokaknak felesleges kiadás. Volt már egy hasonló adásunk, hogyha visszagondolnak, nem is olyan régen, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amiből lehetne akár olcsóbb alternatívát találni, de mégis megveszik a minőségi terméket, mert ehhez a minőséghez szoktak, és inkább többet költenek rá. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami önök szerint teljesen felesleges dolog, és mégis fizetnek érte az emberek, és hogy belemerüljünk a témába egy kicsit, készültem most is statisztikával. A felesleges kiadások csökkentése a leggyorsabb módja a megtakarítások növelésének. A leggyakoribb pénzkidobások közé tartoznak az impulzus vásárlások, az élvezeti cikkek, valamint a kihasználatlan előfizetések, a kávézóban vásárolt kávé vagy a túlárazott kényelmi szolgáltatások. Ezek egészen pontosan. Az impulzus vásárlások az alapos tervezés nélküli, hirtelen jött vásárlások, amit mondjuk a reklámok vagy a marketing tud elérni nálunk, és hát gyakorlatilag könnyen belecsúszunk ebbe a csapdába. Élvezeti cikkek ilyenek az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok, és néhány cukros üdítő és társaik is. Előfizetések. Streaming szolgáltatások, amikből gyakorlatilag, hogyha egynél több van, az ember már nem tudja megnézni, nincs annyi ideje. Vagy az edzőtermi tagság, amiket fel sem használ az ember. Étel és italvásárlás, kávézóban vásárolt kávé, gyorséttermi ebéd, házhoz szállítás, ezek inkább legyenek olyan dolgok, legalábbis itt a szakértők javaslata szerint, amit egyszer-egyszer megteszünk, tehát beülünk kávézni valami ismerőssel, vagy egy hónapban egyszer gyorsétteremben ebédelünk, de azért ne legyen rendszeres. Itt vannak még a márka termékek, drágább márkák választása, amikor az olcsóbb is ugyanolyan jó, illetve a feleslegesen magas díjak, mint a korlátlan mobilcsomag, miközben alacsonyabb is elég lehetne, nyilván persze ez munkafüggő vagy személyiségfüggő is, de át lehetne ezt gondolni, és néhány tip a megtakarításokhoz. Első a tervezés, készítsen bevásárló listát és tartsa is be. 2. Tudatos döntés, várjon 24 órát egy nagyobb vásárlás előtt, ez alatt át lehet gondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra. Otthoni készítés, főzzön otthon, vagy csinálja meg előre a kávéját, és akkor később nem kell ezekre már költeni, bár azért tegyük hozzá, hogy otthon sem annyira olcsó főzni, de meg lehet oldani mindenképpen olcsóbban, mint hogyha minden nap rendelünk, és még szállítási költség is van. Illetve a felülvizsgálat, ellenőrizze előfizetéseit, és mondja le azt, ami felesleges, nem használja, vagy úgy sincs értelme, úgyhogy ilyen szempontból is lehetünk tudatosak. Nos, ezeket a tanácsokat adtam, és most lássuk a zenék után legalábbis, hogy mi az, ami önök szerint értelmetlen, az emberek pénzt adnak rá, de nem értik, hogy miért, 0635 92 92-5-ös, ez tehát a Ceglét hangja mai témája. Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét, Ceglét,

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Edith az első üzenet küldőnk, aki a 0635-92-95-re SMS-ben válaszolt: műköröm, műanyag poharas, megy leves, készkaják, műszempilla, reggelig lehetne sorolni, mennyi pénzt kidobunk feleslegesen. Hát ez nézőpont kérdése. A műköröm szerintem olyan, hogy valakit azt tesz boldoggá, akkor kölcsön csak rá, bár nem tudom, gondolom ott is határa csillagos ég. A műanyag poharas, megy leves. Megmondom őszintén, hogy néha-néha, bár talán én szilvalevest tettem legutóbb, néha-néha én azt érzem, hogy meleg van, és meglátok egy ilyet, otthon majd kicsit behűtve jól elfogyasztom, néha nekem ez ilyen guilty pleasure, bűnös szenvedély, és néha szoktam venni egy ilyet, hogyha megkívánom. A készkaják nézőpont kérdése, valakinek nincs lehetősége főzni, vagy nem tud, akkor valamilyen szinten rá van erre szorulva, nem megvédeni akarom, műszempillám pedig soha nem volt, úgyhogy azt végül is ide tudom sorolni. Hasonlót ír nekünk Vicus, aki műköröm, műhaj, műmel, műszempilla, tehát a mű dolgokban nem hisz, és egyébként én is azért inkább a természetesség híve vagyok, főleg egy mell esetében, de azért a műköröm, műhaj, sokszor valaki így érzi magát szebbnek, persze ilyenkor el kell gondolkodni, hogy nem lenne érdemesebb mondjuk egy terapeutára költeni a pénzt, aki lehet, hogy kihozna ebből az állapotból, és hosszú távon jól érezni magát az ember a bőrében, persze ez most csak okoskodás a részemről, az vegye csak komolyan, aki úgy érzi, hogy igazam lehet. László azt írja, hogy TikTok live-okra küldözgetnek pénzeket sokan. Igen, tulajdonképpen ma már ez egy támogatási forma a YouTube-on, a Facebookon is talán, ebben nem vagyok biztos, de TikTokon mindenképpen, hogy azért, mert valaki készít egy live-ot, lehet neki küldeni pénzt. Ezek tényleg lehet, hogy felesleges kiadások, ezt nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán mondjuk egy fiatalnak megvan-e az a pénze, vagy hát a szülőnek a pénze, hogy csak ilyenekre küldözgessen pénzt, nem lenne jobb valami másra költeni. Roberttel nagyon tudok menni, ő azt írja nekünk, hogy bubimentes víz. Senkinek nem akarom elvenni persze a piaci monopol helyzetét, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy az a víz, ami a csapból is kapható, mert még buborék sincs benne, azért én tényleg nem fizetek szívesen. Nem azt mondom, hogy egyszer-egyszer nincs nálam egy palack ásványvíz, ami nagyon jól tud jönni egy kiránduláskor, vagy ilyesmi, bár azt is előre föl lehet tölteni, bár egy idő után elfogyhat. De tényleg, ha még buborék sincs benne, akkor nem pontosan tudom. Nyilván vannak helyzetek, valakinek nem ízlik a városának a víze, bár szerintem Cegléden tök finom víz van. Úgyhogy igen, ezt én is így érzem. És nézzük meg még Orsolya üzenetét, azt írja, hogy Balaton, illetve a természetes vizeinkhez való strandolási lejutás. Tudom és vágom, hogy körbe lett betonozva, talán azt is, hogy tisztán tartják az emberek után, de ami természetes és nem kiépített, például a Balaton, nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés helyen lehet ingyen megmártózni, és ilyen még a szeretet. Sajnos ma már az az érték, ami drága, és az van majmolva, és az a legjobb, aki ezt megveszi. Tárgyias dolog, de ez van. Végül is értem ezt is, bár szeretetet elvileg nem lehet pénzért venni, de másnak a szeretetét egy termékkel, egy ajándékkal néha megpróbáljuk megvenni, nem a legjobb dolog, de igen, ilyen is van. És a természetes vizek meg hát igen, azért lehet találni szerintem ingyenes strandolási lehetőséget a Balaton környékén is. Minden esetre értem, amit mondasz, és köszönöm szépen. Önnek is van olyan dolog, amit nem ért, hogy emberek miért fizetnek érte? Hát küldje el nekünk 0635-92-95-ös, néhány zene múlva folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Rengeteg válaszunk jött már, de hogyha ön is elküldene, akkor a 0635-925-925-re ez megteheti, de e-mailezhet is a kívánság@cegletradio.hu-ra. Itt van S. Lászlóné, aki azt írja nekünk, hogy az a rengeteg mi haszna ajándék, amit karácsonykor megvesznek, pedig elég lenne egy kis apróság, például egy süti, amit mi csinálunk. Igen, vagy kézzel készített ajándék, az is nagyon megható tud lenni, de igen, tényleg túlzásokba esik.

0: Gabriella azt írja a kérdésünkre, hogy cigi, jóslás, szilikon dolgok és babysitter. Szerintem a babysitternek megvan a létjogosultsága, hogyha van egy olyan ismerős, akiben megbízunk, tudjuk, hogy tud vigyázni a gyermekre, és a szülőknek néha ki kell kapcsolódni. Szerintem ez alapvető. Nem voltam még szülő, talán hamarosan leszek, de a lényeg az, hogy kell azért a közösen eltöltött idő, és ez bizony nem lehet mindig megoldani, hogyha ott a gyerek. A dohányzásról ezt gondolom én is, illetve a jóslás az egy olyan dolog, hogyha valakinek ez reményt ad, és talál egy hiteles helyet vagy forrást, akkor még azt mondom, hogy rendben van, de én nem járok jóshoz, és igen, azért az esetek nagy részében azt gondolom, hogy ez csak szemfényvesztés. Nóra azt írja nekünk, hogy krumplipüré por. Nem is tudom, hogy vettem-e valaha krumplipüré port, de ezek után most már biztos nem is fogok. Edith is azt írja, hogy a szeretet azt nem lehet megvenni, és mégis van olyan ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet venni. Ez nagy igazság. Ajándékozni lehet, kedveskedni lehet, de mégsem lehet megvásárolni. Csak vásárlással, termékekkel, ajándékokkal megvenni a szeretetet, azt egészen máshogy kell elérni. Ágnesnek nagyon igaza van, azt írja, hogy tenyésztett macska, kutya. A menhelyek meg csordultik tele vannak. Hát igen, ebben kéne, főleg Magyarországon, ahol rengeteg a házi állat, sokkal több, mint az európai átlag, itt kéne valahogy ezt tanítani, vagy nem is tudom, de valahogy közelebb hozni az emberekhez, de az biztos, hogy nem tenyésztőtől, vagy még rosszabb esetben szaporítótól venni az állatot, hanem bemenni a menhelyre, megismerkedni velük, és ott kiválasztani egyet, mert az ő sorsukat is javítja, és nem tenyésztik tovább őket, ami meg hát tulajdonképpen a populáció és az egészségük szempontjából sem utolsó. István azt írja, tartalomgyártók, azt soha nem értettem, miért kell vadidegen embereknek utalni. Hát, hogyha olyan a tartalom, hogy úgy érzed, hogy ez számodra adott valamit, akkor szerintem van létjogosultság az utalásnak, de akkor legyen tényleg minőségi tartalom, amiből tanulhat az ember, ami miatt fejlődik. Mert hogyha belegondolunk, a tévéért is fizet az ember, havonta rendszeresen fizet, de mégsem döntheti el, hogy milyen műsort néz. A tartalomgyártóknál legalább ki lehet választani, hogy na, ez a tartalom érdekel, megnézem, és hogyha hálás vagyok érte, akkor a fizetésnek is van létjogosultsága szerintem. De hogy milyen dolgok vannak még, ami érthetetlen, hogy miért fizetnek érte emberek, nos, ez kiderül néhány zene múlva, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és van is egy érdekes válaszunk Imrétől. Horgászbot és kellékei. Én is így vagyok vele, én magam sem tudom pontosan, hogy lehet ezekkel napokat eltölteni, de vannak barátaim, akik nagyon-nagyon szeretik, rokonaim is, akik kiülnek, és akkor egész nap ott a tóparton elvannak. Nekem ez túl lassú dolog, olyan van egy évben egyszer, hogy kiülök velük beszélgetni, de én magam nem horgászok, szóval ezt értem, de azt is megértem, hogy valakinek ez megnyugtató, és hogy erre nagyon szeret időt és akár pénzt is költeni. A nőknél ez a beteges beavatkozás magukon, ezt Péter írta nekünk, hát azért nincs mindenkinél ez, de igen, az tény, hogy sokan átesnek a túlsoló másik oldalára, és túl sok összeget, túl nagy összegeket tudnak erre költeni. Csaba azt írja, egy érdekes vélemény, szerintem mindenki azért fizet, amiért akar. Felnőtt emberek vagyunk, dolgozunk, ha valaki piára költi a pénzét, áldásom rá. Az egy másik kérdés, hogy egy szenvedélybeteg előbb-utóbb elveszíti az állását, és nem lesz pénze arra, hogy ennek a szenvedélynek éljen. Ez is egy jogos vélemény, nem mindenki tehet róla, hogy milyen helyzetben van, én csak ezt ennyit tennék hozzá, de igen, értem a véleményt, és hát igen, azért vagyunk felnőttek, azért érettségiztünk, hogy érettek viselkedjünk az életben, úgyhogy arra költjük, amire akarjuk, csak néha ezek hülyeségek, pont erre keres válaszokat ez a műsor, hogy ön szerint mik azok, amik hülyeségek. Attila szerint például egy 4 milliós óra, hát nekem még az 1 milliós óra is sok lenne. Nem vagyok annyira nagy óra rajongó, de ez nem azt jelenti, hogy mások ne vehetnének meg valamilyen drága órát, de tény, hogy én sem igazán értem, hogy ennyiért miért kell. Nézzük tovább, kedves hallgatók! A Elek azt írja, hogy neki a streaming előfizetések ilyenek, itt felsorolta őket, de most nem akarom megreklámozni mindet, úgyhogy a streaminggel van így. Én is azt gondolom, hogy szerintem ezekből maximum egy elegendő, mert hát tulajdonképpen az már akkora kínálatot ad, hogy igazából nem lehet végignézni. Egy kollégám a másik cégnél azt csinálja, hogy egy-két hónapig előfizet az egyikre, ott megnéz mindent, amit szeretne, aztán lemondja és előfizet egy másikra, és ott is megnézi azokat, amik azóta összegyűltek, úgyhogy így csinálja, hogy mindig egy van, de azt ki is használja. Ági annyit ért nekünk, hogy ezek a kefe méretű műszempillák, igaza van, némelyik már tényleg túl nagy szerintem is, ibolya pedig azt, hogy szerencsejáték és kaszinó, az ember úgyis csak veszít. Hát igen, ott azért nagyon ritka az, nem sűrű halljuk, hogy nagyon-nagyon sokat nyertünk rajta, se a lottón, se tényleg a kaszinózáson, ott mindig a ház nyer, van egy ilyen szólásmondás, és hát szerintem ez tényleg így van, ki vannak ezek találva, hogy nem járjunk jól, de azért nagyon rá lehet függni ezekre a dolgokra. Kedves hallgatók, lesz még egy óránk ezzel a kérdéssel, már hogy azzal, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért, mert hogy a Ceglét hangja a következő órában is folytatódik, és természetesen a zenék és a hírek után már kezdünk is, úgyhogy maradjanak velünk a következő órában is, és ha írnának, megtehetik a 0630 5 92 92-ös SMS számon.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Az akcióhoz 13 000 önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hát ez a kérdés, és a 0635-92-95-ös SMS számon válaszolhatnak is. Sokan ezt megtették már, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Elmondom azt is, hogy e-mailezhetnek. Természetesen a kívánság@ceglitradio.hu-ra, ezt sem felejtsük el. No, rengeteg válaszunk van, úgyhogy már megyünk is tovább. Minden évben újabb telefon, ezt Milán küldte nekünk. Szerintem ez tényleg olyan, hogy teljesen fölösleges. Én mondjuk lehet, hogy túlzottan a régi iskola vagyok, akinek szerintem 6-8 éve ugyanaz a készüléke van, most már lassúcska egy kicsit, most már idejét múlt, de mégis szeretem, és én nem szeretek azzal foglalkozni, hogy mindent átrakjak egy új telefonra, úgyhogy nem sokszor volt. Még okostelefonom is szerintem összesen 2 volt. Régóta van okostelefonom, de egy régi készülék, aztán egy újabb készülék, és aztán majd most valamikor már tényleg érik a váltás, de hogy minden évben megvegyem a legújabb típust, az tőlem nagyon távol áll, és szerintem felesleges kiadás. Kínai bóvli, gagyi cuccok, ezt Csaba írja nekünk. Hát, hogy most gondolhatunk egy olyan oldalra, ahol nagyon sokféle termék van, amiről azt gondolja az ember, hogy szüksége van rá, és főleg, hogy a telenyomják akciókkal, akkor nagyon könnyen vásárol erről az oldalról, egy 4-betűs oldalról beszélünk, és hát több 4-betűs oldal is van, most belegondoltam, de a T-betűsre gondolok. Na, a lényeg az, hogy onnan annyi minden jön, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és aztán soha nem lesz használva, ráadásul tényleg elég gagyi minőségű. Ezt meg tudom érteni, hogy Csaba elküldte nekünk. Elvére a szempilla, szempilla spirál, köröm, meg minden ilyesmi, még sorolhatnám. Igen, ez már visszatérő téma, mondhatjuk ebben az adásban, de igaz, mert hogyha valakinek tényleg nem ad sokat ez, vagy nem is tetszik neki, akkor végképp felesleges kiadás. Akik rajonganak érte, azok nem így gondolják, szerintem. Kincső azt írja, hogy cigaretta, és fiatalon ráncfelvarrás, értelmetlen. A feltöltés is ide sorolható szerintem, ezt már csak én teszem hozzá. Szerintem az öregedésnek megvan a maga bája. Nem biztos, hogy mindenkinek jól áll, és értem, hogy valakinek bántja az egóját, de az tény, hogy sokan értelmetlennek tartják. Itt nehéz, mert Zsolt elektromos automárkákat sorol, egy M betűs, egy B betűs, egy A betűs, van elég sok, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, de csak az elektromosnak, vagy ezeknek a márkáknak amúgy sem. Tehát lehet, hogy az van, hogy Zsolt szereti a motornak a hangját, és az elektromossal van csak baja. Szerintem egyébként a túl drága autók is ilyenek, van egy bizonyos komfortszint, ami fölé már nekem nem kell, hogy utazás közben menjek, és a jelenlegi autóm is egy kombi egyébként teljes mértékben kiszolgálja azt. Lehetnének még kényelmesebb dolgok benne, ez igaz, de én így is megvagyok, nem utazok több órás távokat általában, egy-másfél órán belül mindenhova odaérek, ahova szeretnék, azt hiszem. Zsani azt írja, hogy gyerek szeretetét sokan pénzért próbálják megvenni ajándékokkal. Ez teljesen igaz, nem ez a jó módszer, és lehet, hogy inkább figyelni kéne a gyerekre. Alkohol és cigi, ezt Szabóné Éva küldte el nekünk, volt már róla szó, a tipmixről is volt szó valamilyen szinten, ezt pedig Zsoltitól kaptuk, mert ugye hát nagyon kicsi az esély, hogy minden összejön, és hogy a sporthoz annyira értsen az ember, de hát ugye kiszámíthatatlan közben meg, mert egy gyengébb csapat is legyőzhet egy erőset, hiába mások az occok. Ezzel folytatjuk hamarosan, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, 0635 92 95 95-ös. Cegli!

0: az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért. Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és természetesen záporoznak a válaszok, ahogy az lenni szokott szerencsére, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Azt írja nekünk a kedves hallgató, aki Zsani névre hallgat, hogy a gyerekek szeretete, de most jövök rá, hogy ezt tulajdonképpen beolvastam. Ferenccel megyünk tovább. Műhaj, műmel, műköröm, műszempilla, kacsa, picsa, pofa. Hát így fogalmazott a kedves hallgató, remélem, hogy belefér. De igen, teljesen igaza van, erről már volt szó korábban, nem megyünk bele jobban. Cigaretta mire jó? Ezt kérdezi Eszti, és hát neki is igaza van. Valaki pénzt fizet az intim együttlétért, ez János véleménye. És hát ebben is van igazság, de azért nem tudjuk pontosan, hogy más emberek milyen helyzetben vannak. Valamiért ez a szolgáltatás létezik, és valamiért igény is van rá, ezért is tud megmaradni. Andrea is azt írja, hogy műszempilla, műköröm, meg minden ilyen bazár. Aztán még egy cigaretta, itt Józseftől. Tűzijáték, ezt Rómeó küldte nekünk, és szerintem nagyon igaza van. Főleg szilveszterkor, amikor az állatok amúgy is, hát hogy mondjam, nincsenek jó napjaik, de mindenhonnan látni és mindenhol hallani azt is, hogy egyrészt a tűzjáték durogását is hallani mindenhonnan, meg hallani olyanokat, hogy mennyi sérülés van ilyenkor ebből, és valamiért az emberek mégis újra és újra ráköltenek százezreket, hogy aztán eldurogtassák pár másodperc alatt, és megsérüljenek közben. Szóval én sem értem, miközben az állatok rettegnek, nem támogatom, azt is megértem, aki valamiért szereti, de én például soha nem költenék ilyenre. Azt írja nekünk Andrea viccesen, hogy adó. Hát igen, ebben viszont nincsen választásunk, ezt nem bizonyítjuk el, ez így működik, úgyhogy azt viszont fizetni kell. Szájfeltöltést írja Vivian, miért fizetsz? Azért, hogy nevetségesen néz ki. Egyébként igen, az a hátulütője még ezeknek, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek ezek a műtétek, feltöltések, stb. És akkor meg az ember furán is néz ki, fizetett érte, és lehet, hogy jobb lett volna, ha hozzá sem nyúl. Azt írja nekünk József, ez egy érdekes megközelítés, egy ékszerek és festmények. Szerintem az ékszerek olyan szempontból értetőek, hogy azért főleg a valódi ékszerek, arany, gyémánt, stb. Az értékálló, és hát díszíti az ember, tehát hogy feldíszíti egy kicsit önmagát az, aki hordja. A festmények pedig hát nagy kérdés. Én magam szeretem a művészetek minden ágát, a festészetet is, de az tény, hogy valószínűleg otthonra saját célból, hogy nézegessem, nem vennék festményt. Azért el tudok menni egy múzeumba, de saját célra nem tudom, hogy van-e értelme. Úgyhogy igaz végül is, amit ír, de ugyanakkor azt is megértem, akinek annyira megtetszik egy kép, hogy ő a saját falán szeretné látni, ez is érthető. István érdekes megközelítése, aki azt írja, hogy parkolás. Ez jó kérdés, itt azért Cegléden nem kell olyan túl sok helyen fizetni a parkolásért, könnyen találunk olyan helyet is, ahol nem kell, de valahol meg igaz az, hogy a frekventált helyeken az, hogy megállunk az autóval és foglaljuk a helyet, az valahol szerintem elkérhető, hogy milyen városokban és mennyiért parkolhatnak az emberek, azt persze pontosan nem tudom, lehet, hogy néhány helyen túlzásokba esnek. Minden esetre érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük, hogy felvetette ezt is nekünk István, hogy milyen dolgokat vetnek végig fel a Cegléd Rádió hallgatói, az hamarosan kiderül, mert még két blogban folytatódik majd a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

A ceglitanga mai kérdése a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? 0635 925 925, vagy kívánság@ceglidradio.hu, attól függően, hogy SMS-ben vagy e-mailben szeretnék ezt elküldeni. Zoltán érdekes felvetése a következő: alkoholmentes sör. Ha már veszünk, akkor legyen alkoholos, hiszen az az igazi sör. Miért próbáljuk eljátszani egy üdítővel, hogy a sörre hasonlít, főleg, hogyha az kicsit fölé is van árazva? Én ezzel tudok menni, bár olyan ízesítések jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy nem biztos, hogy üdítőben megtalálnád, de attól az még nem sör. Ez teljesen igaz. Az érzetét talán megadja valakinek, úgy a hatását, hogy fogja a dobozt, és nem tudom, de tényleg jogos. Vajon miért fizetünk alkoholmentes sörért? Hát, amit Joe

0: jár egy kis borravaló, mert azért nem feltétlenül az a feladata, hogy elvigye az ajtóig, de igen, közben a kérdés is jogos, hogy az a dolga a pincérnek, hogy kihozza az ételt. Akkor meg miért? Hiszen ezért kapja a fizetését. Bár én hallottam olyan helyről is, nem is túl távol innen, hogy próbáltak úgy működni, hogy csak a borravalót kapja meg a pincér, és nem kap más fizetést. Na, ilyen helyeken viszont tényleg fontos, hogy kapjon borravalót szegény pincér. Nem tudom, hogy így vannak-e. Minden esetre akkor az adásban, amit említettem az előbb, Barbival arra jutottunk, hogy igenis illik, egy bizonyos százalékot azért illik adni, ezt amúgy a helyek, szórakozó helyek, vagy kocsmák, vagy éttermek is belekalkulálják valamennyire a működésbe, de akkor sem érheti szó a ház elejét, hogyha valaki nem ad. De igen, nagy kérdés, hogy felesleges-e a borravaló, vagy nem. Ebben jobban nem menjünk bele. Azt írja nekünk Marianna, hogy Szoli, Cigi és Jóslás. A szoláriumról meg nem beszéltünk. Hát igen, az ember azt is megtehetné, hogy akár kifekszik a napra és lebarnul, de sokan ezért főleg a téli időszakban fizetnek. Volt olyan időszak, hogy én is jártam, mostanság már nem igazán fontos, úgyhogy nem. Rihárd pedig azt írja nekünk, hogy Mirelit nokedli. Na, azt még nem ettem. Ettem már olyan nokedlit, ami így előre van gyártva, de ez csak hűtött volt, nem volt lefagyasztva. És nem is volt olyan rossz, de hogy Mirelit nokedli, amikor hogy is olvastam ki, azt pontosan nem is tudom elképzelni, azt ki kell sütni, és akkor úgy. Én még nem hallottam ilyenről, de Rihárd szerint felesleges, úgyhogy higgyünk neki. Hogy mi felesleges még a kedves hallgatók szerint, az az utolsó blogból kiderül, ugyanis a kérdésünk mi az, amiért emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Hamarosan visszatérünk néhány zene után.
1: Hey, információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

A végéhez közelít a mai adásunk, kedves hallgatók, önök a Ceglét hangját hallhatják, az FM 92-ön pontosabban hallhatják, de hallgatják, ezt akartam mondani, majdnem sikerült is. A lényeg az, hogy zárul a mai műsorunk, az utolsó néhány üzenet még sorra került, de senki ne aggódjon, mert hogyha nem fért bele esetleg az üzenete, akkor a következő alkalommal, mert hogy lesz folytatás a műsornak, biztosan bele fog férni. Nem holnap folytatjuk a műsort, ugyebár a Ceglét hangjánál megszokhatták, hogy minden nap más témával jövünk, de előbb-utóbb visszatér majd ez a téma is, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű volt. A további üzeneteink áram, ezt Mónika írta nekünk, és tulajdonképpen én azt értem, hogy az áramért miért fizetünk, azért az annyira az életünk része ma már, hogy nem is nagyon tudnánk nélküle működni a rádiót is, hogyan hallgatnák a kedves hallgatók, vagy hogy írnának nekünk üzenetet a 0635-92-92-ös SMS számra áram nélkül. Vagy ha esetleg úgy érti Mónika, hogy ingyenesnek kéne lennie, azt még talán úgy el tudom fogadni, de közben valahol valamilyen cégek meg ebből élnek, úgyhogy ezt értem. Levente azt írja, hogy alkohol, cigi, műszempilla. Igen, a cigi az visszatérő, ahogy Marian is ezt írja, cigi, büdös dezodor, kacsacsőr, arcfeltöltés, gyerekeknek festett haj, smink. A gyerekeknek tényleg nem értem, miért festik a haját, nem tudom, ha egy nagyobb, egy tinédzser, akkor talán esetleg, bár nekem is volt fiatalkoromban festve a hajam, még az emós korszakomban volt egy ilyen, nagyon-nagyon régen. A büdös dezodor, hát ugye most ezt úgy érti Marian, hogy minden dezodor az, tehát kár magunkra illatot fújni, vagy bármilyen dezodort, vagy szagot, azt nem tudom, ez nem derül ki, de minden esetre ezt írta, és köszönjük szépen. Aztán itt van a plasztikai műtét, amit Tamás küldött nekünk, és hát ezzel is több helyen egyet tudok érteni, de erről is korábban volt szó a műsorban. És akkor nézzük a legvégére egy jó hosszú üzenet. Szilikon száj, mell, fenék, botox, szürke falfesték, túlárazott ruhák, olyan autó, ami nem fogyaszt jól, repjegy, sok feladott podgyásszal, tudatmódosítószerek, több vállalkozás vásárlása, mint amennyi rendelkezésre áll, drágább telefon, divat, sorolhatnám. Ezzel szemben másnak nyilván az én dolgaim is ilyenek, elektromos cigihez likvid, 20. társasjáték, nem számolom hányadik tornacipő, ha minden egyforma lenne, az nem lenne túl jó. És ez akár lehet is a műsorunk végkövetkeztetése, köszönjük szépen az üzenetet, mert hogy igen, lehet, hogy amiket te veszel meg, az másnak tűnik olyan felesleges dolognak, amire nem költene pénzt. De hát így működünk, és pont ezért érdekes ez a műsor, és pont ezért lesz folytatása is hamarosan. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Vörös Nandi most egyelőre köszöni megtisztelő figyelmüket. Találkozunk holnap egy másik témával. Addig is mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az Arab-tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózás útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri-öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.